0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Korlátozottan még használható a régi személyi, egyre több roncs jár az utakon, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Állam Kincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel, és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Mintegy 116 000 beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése után már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami csaknem 71%-os emelkedés. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu-nak elmondta, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. A 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult teres csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál. A katasztrófa védelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány, a támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-éig. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Ön dönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
0: All right. Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: köszönöm, kéderi. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Mi ha roba qua!
1: Hobby Radio!
0: Fuma con i miei che ho gustato!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
2: Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
5: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncos szép, a őket táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Üdv, Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
4: Reklámot hallottak.
5: Mitől megy a villamos?

0: Hol Hobbi Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
0: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Life is Life! Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom nyilvánul.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Istenem! Na jó,
1: bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak. Ja.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciája.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok.

0: Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni, én

fél homályos nyugalom a szobámban. Enyélek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szembe nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhilt az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni.

Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit sziget pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtártároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Ha újra kezdeném, ha újra kezdhetném, újra kezdeném.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra.
0: Jó reggelt!
2: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovac környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozható-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. 2 órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 17-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 28,8 fok van. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobbyrádió.hu
0: A rádiót. Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 17-én a Jácint nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű név a Hyakinthos mondai hős szép spártai ifjú nevéből ered, akit Apolló véletlenül megölt. Ebből a névből származik a virág neve, jelentése pedig a virág neve. Augusztus 17-én kívül a jácintok ünnepelnek még szeptember 11-én is. A név betézése jácintka, jáci, jácika, valamint jacus. A név jeles viselői juhász, jácint, színész, valamint ön, kedves jácint. Ezen a napon köszönhetjük még Aminta, Arika, Arikán, Emiliána, Ete, Hetény, Kármán, valamint Liberátus nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek! 1786-tal kezdünk. Augusztus 17-én megszületett Davy Crockett, a nemzeti hősként tisztelt amerikai harcos és államférfi. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 17-én született Charlotte Fortin Graham, amerikai pedagógus, naplóírónő, az első rabszolgából lett fekete tanító. Hagyatékot írt az emberiség számára, egy részletes naplót a polgárháború időszakáról, amelyet 1953-ban jelentettek meg. Folytassuk 1859-el, augusztus 17-én először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1887 a következő időpontunk, augusztus 17-én az ausztriai Perzenbeugban megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király. Ugorjunk a 20. század elejére, 1903. augusztus 17-én Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, amivel megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1945-tel folytatjuk, augusztus 17-én függetlenné vált Indonézia, amely addig holland gyarmat volt. 1960 a következő időpontunk, augusztus 17-én született Sean Penn, amerikai színész. 8 évet ugrunk előre, 1968. augusztus 17-én Deep Purple piacra dobta első kislemezét Hush címmel. Negyedik helyezést ért el az amerikai slágerlistán. A Doors Waiting for the Sun című lemezzel 4 héten át vezette a slágerlistát. Folytassuk 1970-nel, augusztus 17-én a Szovjetunióban útjára bocsátották a Venyera 7-et, amely december 5-én elérte a Vénusz bolygót. Az űrszonda 35 percen keresztül közvetített üzeneteket. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. augusztus 17-én halt meg Rudolf Hess, az utolsó háborús bűnös, aki Adolf Hitler legszűkebb köréhez tartozott a II. Világháborúban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Már elengedte az év mind a 11 gyermekét, csak a decembernek fogja még kezét.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. augusztus 17-e hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 16-tól 22. vers. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és árát, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Elmélkedés. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kérdés nem hagy minket nyugodni, akár hosszú időn át ott van a fejünkben, alig törődünk más dolgokkal, mert mielőbb választ szeretnénk. Nyugtalanok a nappalok, és álmatlanok az éjszakák, s még azt sem tudjuk, kihez fordulhatnánk válaszért. Talán hasonló érzést töltötte el a mai evangéliumban szereplő fiatalembert. Talán napok vagy hetek óta járt a fejében a kérdés, amit most Jézushoz lépve kimond: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Egy kis megnyugvás is van a kérdésben: végre találtam valakit, aki választ ad. Egy olyan ember kérdése ez, aki keresi az igazságot, a teljességet. Nem azt kérdezi, mit szabad, vagy mit muszáj tennie, hanem hogy mit kell tennie az örökkévalóságért. Ez a vágy nem hamis. A fiatalember komolyan veszi a hitet, és nyitottnak tűnik arra, hogy a Jézustól kapott válasz szerint éljen. Ekkor rövid párbeszéd következik a törvény megtartásáról, de Jézus észreveszi, hogy az ifjú többre vágyódik, és Jézus magasabbra teszi a lécet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet. Ezen a ponton a történet megbicsaklik. Az ifjú elszomorodva távozik, mert sok vagyona volt. A vágy megvolt, de nem volt kész arra, hogy lemondjon az anyagi javak által nyújtott biztonságról, kényelemről. Mi is szeretnénk jobbak lenni, közelebb kerülni Istenhez, csak ne kerülne semmibe. Jézus azonban nem olcsó boldogságot kínál. Az örök élet nem a jó kérdés feltevésen múlik, hanem a bátor válaszon. Uram Jézus Krisztus, bennem is ott él a vágy, hogy elnyerjem az örök életet. Néha mégis elszomorít kérésed, mert nehéz elengednem a megszokott biztonságot. Add, hogy ne csak kérdezni merjek, hanem válaszolni is. Ne csak keressem az utat, hanem legyen bátorságom elindulni rajta. Tudom, hogy követésed mindig áldozattal jár. Adj erőt, hogy le tudjak mondani az anyagi javakról, és téged válasszalak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy miért meleg a Föld belseje? A Föld felszín alatt néhány 10 kilométerrel már magas hőmérsékletű olvadt kőzeg bugyog forrong. Ez a földkéreg repedései között néha utat talál, és vulkán formájában tör a felszínre. Földünk hatalmas belső tömege nagy részt az ott lévő radioaktív anyagok természetes bomlásából származó hőhatásáról olvad meg. A földi élet egy radioaktív anyagokkal fűtött bolygón alakult ki, és fejlődik ma is tovább.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva a két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formában nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban, morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával, törött borssal és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hüttőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra, rizstalapozatra tálalom, és én megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én karaván füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást. Szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Zolán. Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Ma augusztus 17-e van, és Jácint hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A fővárosban 28,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1657. második Rákóczi Györgynek szép hadserege a Lengyelországban elleni hadjáratban tönkre jutván ő e napon érkezett Szamosújvárra, hol a rendeket maga ellen felháborodva találta, a nők is átkozódva kiáltottak rá, ki apját, ki fiát, ki testvérét emlegetvén. 1945. országos sportkongresszus Budapesten. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 8 órakor kezdődik a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével, majd 9 órától Szabolcs vezeti a Sztárportré műsort. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsorát hallhatják, 11 órától pedig Törtei Takács Kriszta Facsipesz fogyasztóvédelmi magazin műsorát követhetik nyomon. Délben a déli hírösszefoglaló keretében összefoglaljuk a nap fontosabb eseményeit, majd 13 órától a délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket. 15 órakor az 4 ütem autós magazin következik, 16 órától pedig a Réteg magazinok blogban különböző érdekes műsorokat tekinthetnek meg, például a Takeaway angol nyelvlecke és a QTC rádióamatőr műsor. 17 órától a Live Hungary koncerteket hallhatják, 18 órakor pedig az esti hírösszefoglaló hozza el a nap legfontosabb híreit. 19 órától esti műsorokkal folytatjuk, majd 20 órától ismét a népzenei kavalkád következik, 21 órától a Sztárportré Szabolccsal, 22 órától Egészségedre Turcsányi Sipos Évával, és végül 23 órától a Facsipesz Törtei Takács Krisztával zárjuk a napot. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A magyar tőzsde újabb történelmi csúcsra ugrott a héten, annak ellenére, hogy nem minden vezető részvény tudott erősödni. Ugyanakkor a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 530,45 pontos 0,35%-os emelkedéssel történelmi csúcson 155,52,70 ponton zárta a hetet. Ezzel párhuzamosan az egészségügy, az egészségpénztár, az iskolakezdés és a nyugdíj voltak azok a témák, amelyek augusztus közepén a legjobban pörögtek a pénzügyi szektorban. Mindeközben a szakértők figyelmeztetnek, hogy Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést. Ezzel együtt a kormány átfogó lakhatási programot indít, és gőzerővel zajlik a paksi hőt biztosító meder alakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start programmal, és hogy a meghiúsult Fudan Egyetem helyére új beruházások érkeznek. Ugyanakkor a nyugdíjasok számára is vannak extra pénzhez jutási lehetőségek 2026 őszén, amelyekről érdemes tájékozódni. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Beszámoltunk róla, hogy az Erzsébetvárosi Lámpásklub augusztusi programja keretében ellátogathatnak a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, ahol a fő a kávé kiállítás várja az érdeklődőket tárlatvezetéssel és természetesen kávéval. Olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3 a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy az elektromos autók töltése jó részt kizárja a használatból a mozgássérülteket, mivel az infrastruktúra kiépítése során nem vették figyelembe az akadálymentesítést. Emellett beszámoltunk arról, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon, valamint hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat és növénykertbe és a biodómba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Jó reggelt!
2: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejéket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten. Az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Útszűkületen kell láthajtani a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert javítják a burkolatot. Lezárták mától a 12. kerületben az Ügyész utcát burkolatfelújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51-a a villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket.
0: Hobby Rádió. Rádió.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Jácint nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Hazánk területén 28,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 17-én a Jácint nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű név a Hyakinthosz mondai hős szép spártai ifjú nevéből ered, akit Apolló véletlenül megölt. Ebből a névből származik a virág neve, jelentése pedig a virág neve. Augusztus 17-én kívül a jácintok ünnepelnek még szeptember 11-én is. A név becézése jácintka, jáci, jácika, valamint jacus. A név jeles viselői juhász, jácint, színész, valamint ön, kedves jácint. Ezen a napon köszönhetjük még Aminta, Arika, Arikán, Emiliana, Ete, Hetény, Kármán, valamint Liberátus nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek. 1786-tal kezdünk. Augusztus 17-én megszületett Davy Crockett, a nemzeti hősként tisztelt amerikai harcos és államférfi. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 17-én született Charlotte Fortin Graham, amerikai pedagógus, naplóírónő, az első rabszolgából lett fekete tanító. Hagyatékot írt az emberiség számára, egy részletes naplót a polgárháború időszakáról, amelyet 1953-ban jelentettek meg. Folytassuk 1859-el, augusztus 17-én először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1887 a következő időpontunk, augusztus 17-én az ausztriai Perzenbeukban megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király. Ugorjunk a 20. század elejére, 1903. augusztus 17-én Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, amivel megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1945-tel folytatjuk, augusztus 17-én függetlenné vált Indonézia, amely addig holland gyarmat volt. 1960 a következő időpontunk, augusztus 17-én született Sean Penn, amerikai színész. 8 évet ugrunk előre, 1968. augusztus 17-én Deep Purple piacra dobta első kislemezét Hush címmel. Negyedik helyezést ért el az amerikai slágerlistán. A Doors of Waiting for the Sun című lemezzel 4 héten át vezette a slágerlistát. Folytassuk 1970-nel, augusztus 17-én a Szovjetunióban útjára bocsátották a Venera 7-et, amely december 5-én elérte a Vénusz bolygót. Az űrszonda 35 percen keresztül közvetített üzeneteket. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. augusztus 17-én halt meg Rudolf Hess, az utolsó háborús bűnös, aki Adolf Hitler legszűkebb köréhez tartozott a II. Világháborúban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. augusztus 17-e hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 16-tól 22. vers. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és árát, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Elmélkedés. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kérdés nem hagy minket nyugodni, akár hosszú időn át ott van a fejünkben, alig törődünk más dolgokkal, mert mielőbb választ szeretnénk. Nyugtalanok a nappalok, és álmatlanok az éjszakák, s még azt sem tudjuk, kihez fordulhatnánk válaszért. Talán hasonló érzést töltötte el a mai evangéliumban szereplő fiatalembert. Talán napok vagy hetek óta járt a fejében a kérdés, amit most Jézushoz lépve kimond: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Egy kis megnyugvás is van a kérdésben: végre találtam valakit, aki választ ad. Egy olyan ember kérdése ez, aki keresi az igazságot, a teljességet. Nem azt kérdezi, mit szabad vagy mit muszáj tennie, hanem hogy mit kell tennie az örökké valóságért. Ez a vágy nem hamis. A fiatalember komolyan veszi a hitet, és nyitottnak tűnik arra, hogy a Jézustól kapott válasz szerint éljen. Ekkor rövid párbeszéd következik a törvény megtartásáról, de Jézus észreveszi, hogy az ifjú többre vágyódik, és Jézus magasabbra teszi a lécet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet. Ezen a ponton a történet megbicsaklik. Az ifjú elszomorodva távozik, mert sok vagyona volt. A vágy megvolt, de nem volt kész arra, hogy lemondjon az anyagi javak által nyújtott biztonságról, kényelemről. Mi is szeretnénk jobbak lenni, közelebb kerülni Istenhez, csak ne kerülne semmibe. Jézus azonban nem olcsó boldogságot kínál. Az örök élet nem a jó kérdés feltevésen múlik, hanem a bátor válaszon. Uram Jézus Krisztus, bennem is ott él a vágy, hogy elnyerjem az örök életet. Néha mégis elszomorít kérésed, mert nehéz elengednem a megszokott biztonságot. Add, hogy ne csak kérdezni merjek, hanem válaszolni is. Ne csak keressem az utat, hanem legyen bátorságom elindulni rajta. Tudom, hogy követésed mindig áldozattal jár. Adj erőt, hogy le tudjak mondani az anyagi javakról, és téged válasszalak. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

nézzenek ott. Melletted én úgy megyek, mint szürke árnyék, lépdelek csendben.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy miért meleg a Föld belseje? A Föld felszín alatt néhány 10 kilométerrel már magas hőmérsékletű olvadt kőzeg bugyog forrong. Ez a Föld kéreg repedései között néha utat talál, és vulkán formájában tör a felszínre. Földünk hatalmas belső tömege nagy részt az ott lévő radioaktív anyagok természetes bomlásából származó hőhatására olvad meg. A földi élet egy radioaktív anyagokkal fűtött bolygón alakult ki, és fejlődik ma is tovább.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat, lássuk a mai történelmi eseményeket. 1657. második Rákóczi Györgynek szép hadserege a Lengyelországban elleni hadjáratban tönkre jutván. Ő e napon érkezett Szamosújvárra, hol a rendeket maga ellen felháborodva találta, a nők is átkozódva kiáltottak rá, ki apját, ki fiát, ki testvérét emlegetvén. 1945. országos sportkongresszus Budapesten. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programja keretében ellátogathatunk a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, ahol a fő a kávé kiállítás várja a látogatókat tárlatvezetéssel és természetesen kávéval. Olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3, a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa-bajnokságon, ahol a férfit jegyez kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. Emellett a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat- és növénykertbe és a látványos biodómba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további érdekes cikkeket és híreket találhat. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobbyrádió. Értünk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napi műsorunkban számos érdekes és színes program várja önöket. 8 órától kezdődik a Népzenei Kavalkád Ferenczi István népzenei műsorával, majd 9 órától Sztárportré Szabolccsal. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora Egészségedre című programja következik, 11 órától pedig Törtei Takács Kriszta Fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsi Pesz várja az érdeklődőket. Délben déli hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a nap fontosabb eseményeiről, 13 órától pedig a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az Négy Ütem autós magazin következik, 16 órától a Rét magazinok szolgáltatnak színészetet és információt, 17 órától pedig a Live Hungary a legnagyobb hazai előadók koncertjeit mutatja be. Este 18 órától az Esti hírösszefoglaló ad áttekintést a nap történéseiről, 19 órától a Vers, Esti mese, Kabaré című műsor szórakoztatja a hallgatókat, 20 órától ismét Népzenei Kavalkád Ferenczi István vezetésével, 21 órától Sztárportré Szabolccsal, 22 órától Egészségedre Turcsányi Sipos Évával, és végül 23 órától Facsi Pesz Törtei Takács Kriszta Fogyasztóvédelmi magazin műsorával zárjuk a napot. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobbyradio.hu

fog változni, és az északnyugati irányból fújó szél sebessége 23 km per óra lesz. A csapadék esélye 97%, de nem várható csapadék. A napsütés intenzitása 5 lesz, és az UV-index 5 lesz. Holnap után az ég továbbra is borult lesz, a hőmérséklet 20 és 30 fok között fog változni, és a délnyugati irányból fújó szél sebessége 15 km per óra lesz. A csapadék esélye 31%, de nem várható csapadék. A napsütés intenzitása 10,4 lesz, és az UV-index 6 lesz. 8 órakor kezdődik a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára. A Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL hírodója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben dönthették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételek a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüthet a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió! Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten. Az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert javítják a burkolatot. Lezárták mától a 12. kerületben az Ügyész utcát burkolatfelújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51-e a villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy övest hallottunk, Hodorog András és Legedi László István, moldvai klézsei furulyások, közös lemezükről, amelynek címe Serény Magyaros. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Legedi László Istvánt már egy korábbi adásomban már bemutattam, de Hodorog Andrást még nem. Folytatván moldvai táncházi muzika sorozatomban most őt fogom bemutatni, ezzel a lemezről, amely 2000-ben jelent meg. Természetesen ez a lemez mindkettőjük közös lemeze. Hodorog András a másik legismertebb moldvai klézsai furulyás adatközlő, aki furuján, tilinkón és kavalon játszik. Ő jelenleg most Zalában él. Nyaranként ő is látható nagyon sok népzenei táborban, de én még tőle sajnos nem tanultam. Mihelyt lehetőségem lesz rá, azonnal élni fogok a lehetőséggel. Találkoztam már vele különböző koncerteken, valamint a Csángó bálokon és a Marcibányi tér művelődési házban tartandó moldvai és gyimesi táncházban. Hodorog András és Legedi László István közös lemezén magyarországi zenészek a kísérők, úgy mint Balog Sándor Doromb, Bolya Mátyás Koboz, valamint Benke Gráci Dob. Folytatva a lemez bemutatását, a következő szám címe Szeretem a táncba.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig a lemez címadó dala következik, egy cserény magyaros.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: népdalt 1986-ban a Queen együttes énekese Freddie Mercury magyarországi koncertjén elénekelte nagyon nagy sikerrel, a közönség legnagyobb örömére. Amikor beiratkoztam az Óbudai Népzenei Iskolába, akkor tudtam meg, hogy ez a népdal eredetileg egy moldvai népdal.
1: Poppy Rádió!
2: Már megint ezt hallgatom!

0: Furujáztam Hodorúk András Moldvából.
1: Lagadi László István furujázott, skoválozott Klézséből, Moldvából.
2: Kobzolt Bója Mátyás.
3: Doboltam én Benke Gráci.
4: Hobbi Rádió.
5: Mit is akartam mondani?
6: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. További kellemes hetet. Találkozunk egy hét múlva. A viszonthallásra!

0: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyíti. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten. Az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert javítják a burkolatot. Lezárták mától a 12. kerületben az Ügyész utcát burkolatfelújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51-a villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
7: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
8: soha
7: örömként.
8: Soha.
9: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
7: Ez jó?
8: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
7: De élni akkor is akartál, ja,
8: élni,
7: mindig.
8: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy perce soha meg nem fordulna a fejembe. Uh-huh. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
9: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
10: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el 3 hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is, ez a megközelítés tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
8: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
2: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondta már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészséged? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már elmehetek.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
2: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életébe, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
1: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
2: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését? Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
1: Hol szűnik meg a szabad akarat?
2: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, én legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyú befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, így konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője, és akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezer ráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az

0: forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz, egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett. Ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj. Elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
1: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is. És 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepra telepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepra telep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, mindennélkül boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve Egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük. Egész más emberként jöttem vissza.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
5: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkereszteti lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovács környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovács térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: A A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 16 óra között Újpesten. Az Árpád út István út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Útszűkületen kell láthajtani a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert javítják a burkolatot. Lezárták mától a 12. kerületben az Ügyész utcát burkolatfelújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51-e a villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket.
8: Hobby Rádió. Értünk szól.
9: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Körmöci Péter, természetgyógyász, akupresszőr, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, aki alsópákokon, keszthelyhez és hévízhez közel teszi a jót, Körmöci Tünde Andreával, aki épp úgy, mint te, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, fitoterapeuta, tehát gyógynövény ismerő is és termelő is, reflexológus, szemtréner. Valamit kihagytam, Péter?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és a YouTube-nak a hallgatóit is. Van még néhány fokozatunk, tehát például bioenergetikus, alternatív fizioterapeuta, reflexológus, a szemtréneren kívül mind a ketten gyógyszertári asszisztensek is vagyunk. Nekem van egy gyógymasszőri végzettségem is. Egy klinikai hipnoterapeuta végzettséget sikerült a tavalyi évben szereznem. Tehát gyakorlatilag Tündinek és nekem összesen szerintem legalább 30 egészségügyel kapcsolatos végzettségünk van.
0: Kedves Péter, köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba vagy, és sor kerülhet erre a találkozóra. Hogy bírod ezt a hőséget?
1: Nagyon kellemes. Régebben jártunk rendszeresen Egyiptomba, és az 50 fokos hőséghez képest ez szinte gyengének mondható. De ez, hogy ennyire párás az idő, azért az életmódbeli változtatások is szükségesek, tehát könnyebb étkezések legyenek, rendszeres legyen a folyadékpótlás, pamut ruhaneműket kell hordani azért, hogy könnyebben tudjon a szervezet is működni. Illetve hát a fényvédelem, hogyha a napon vagyunk, akár egy kertészkedésnél egy kalapviselete, hosszú ujjúink, tehát a UV-faktor az annyira magas sokszor, hogy még akinek kreolabb bőre van, még az is képes károsodni ilyen napsugárzás mellett.
0: Alsópáhok is ugyanilyen forró, vagy ott más a klíma?
1: A Balatonnak egy picit mérséklő klímahatása érezhető. Ez főleg amiatt, hogy amikor mondjuk esőfelhők jönnek, akkor általában a Balaton felé tesz egy fordulatot, és akkor 4-6 órával később jön vissza egy nagyobb esőzés.
0: Tegnap néztem a Facebookodot. Augusztus 11-én a következőt írtad. Teljes odaadás. Ennek a neve? Sutémi?
1: Igen, japánul, igen.
0: Sutémi. Első motto. A fél szív biztonságosabbnak tűnik, de nem hoz teljes életet. Írod. Miért?
1: A legtöbb ember fél attól, hogy kiadja magát, és egy-egy élethelyzetben nem mennek bele teljes egészében. Tehát nem önmagukat adják, fékeznek. Tehát egy célt, egy versenyt, egy saját magunkkal való versenyt, én úgy gondolom, hogy nem lehet megnyerni akkor, hogyha az ember behúzott kézifékkel halad.
0: Második motto ugyanott, az odaadás nem azt jelenti, hogy elveszíted magad, hanem hogy végre nem tartod magad távol attól, ami hív. Nagyon szép. Hogy értsük ezt?
1: Egy másik mottóval egészíteném még ki, hogy a mestert az alkotása tárgyával a homlokán levő veríték köt össze. Tehát amikor én foglalkozom valamivel, mondjuk legyen egy építkezés, legyen egy terv, legyen egy páciensekkel való foglalkozás, hogyha most egy építkezésen az ember vigyáz arra, hogy a ruháját ne koszolja össze, vagy annyira gyengéden dolgozik, hogy ne izzadjon meg, akkor ő ott nincs is jelen. És itt a teljes jelenlét az, ami nagyon fontos, tehát bármit csinálunk, akkor vagy teljes odaadással tegyük, vagy álljunk félre, és engedjünk oda valakit, aki szívesen csinálja.
0: Péter, mikor és hogy fogott meg téged a természetgyógyászat bűvköre? Mindig ez akartál lenni?
1: Eredetileg orvos szerettem volna lenni, de valahogy így a természetgyógyászat beszívott. Kisgyerekként is az édesapám hivatásos katonaként dolgozott, és mellette méhészkedett. Tehát ilyen napi 16-18 órákat dolgozott átlagban, hétvégén is. És a hátán volt egy érzékeny pont, ami miatt gyakorlatilag nem tudta kipihenni magát,
0: És a hátán? Hogy igen, értsük el?
1: A lapocka és a gerinc között volt egy olyan izomköteg.
0: Ez volt az Achilles sarka.
1: Így van. Az Achilles sarka hátán. Igen. És gyermekként megkért mindig arra, hogy ezt masszírozzam ki. És hát kiderült az, hogy a masszázshoz is, mint más ilyen gyógyászati módszerekhez, elég különleges érzéken van. És én szoktam rendbe tenni ezért az ő hátát. Aztán a többi családtag is következett. Közben mellette meg láttam állandóan azt, hogyha valaki a távolabbi családba megrogyott, és a saját környezete nem látta el megfelelően, akkor édesanyám vette át a stafétabotot, tehát gyakorlatilag gyerekként legalább 7 embernek az ápolását végezte így sorban egymás után, akik éppen rosszabbul voltak. Tehát emiatt nem mondom azt, hogy gyermekként ellátatlan voltam, mert a nagymamám foglalkozott velem főleg, de természetes volt a számomra, hogyha valaki van a környezetedben, aki gyengébb vagy rászorul, akkor ott neked segítened kell. Tehát ez egy teljes természetességgel ivódott belém.
0: Milyen út vezetett ide Alsópáhokig? Gondolom, Kacifántos.
1: Kacifántos volt az út. Gyakorlatilag a feleségem eredetileg alsópáhoki leányzó volt.
0: Tehát ő volt a csali.
1: Igen. Én kesztei vagyok eredetileg.
0: Hát az sincs messze.
1: Nincs annyira messze, de Páhok valahogy jobban a szívemhez nőtt. Tehát sokkal közelebb vannak az emberek egymáshoz. Nincs olyan mértékű versengés, nincs az, hogy rövid lenne mondjuk az éves szezon, tehát az emberek jobban segítőkészek, nyitottabb szívűek, és nem hiszem, hogy a vidék, inkább az embereknek a típusa, akik ott élnek, ez az, ami
0: jelenti. Közelebb vannak a természethez.
1: Mindenképpen.
0: És talán... milyen út vezetett? Göröngyös vagy sima? Hát, az asszony segítségével.
1: Mi már gyerekkorunkban
0: is. Mert ugyanis az asszony is itt ül, csak még nem szólalt meg.
1: Igen, nem is akarít rázni a fejét közben. Fiatal felnőtt korban, középiskolában ismerkedtünk meg, Wing Chun Kung Fu edzésen az edző egyik segédje volt, és ő végezte a kiképzésemet.
0: Tehát a hamar hátra fektetett téged.
1: Hát legálisan vert edzésként, természetesen.
0: De jó. Házasságnak előzetese.
1: Mindenképpen jó.
0: És utána?
1: Gyakorlatilag én elkerültem katonai kollégiumba, az a legelszegen a Szalvai Mihály Honvéd kollégiumba, és ott mellette a Sárjóvári Endre gimnáziumba, és akkor a rendszerváltozás után gyakorlatilag megszűntek ezek a kollégiumok, és akkor a szülők úgy döntöttek, hogy akkor kerüljek Keszthelyre vissza a vendéglátóipariba, azt előről kezdtem, és ezt is jártam végig, és utána voltak kisebb-nagyobb göröngyös utak. Határőrségnél voltam Nagykanizsán egy évet, sorkatona is, a sorállományi érdekképviseleti testületnek voltam az elnöke. Ott mindenféle ilyen pozíciókat töltöttem be. Igazából a sorállományú szolgálat volt nagyon izgalmas, mert kérdeztem mindig a főnököm, hogy miért tettük az esküvőt gyakorlatilag a sorkatonai szolgálat idején, és mondtam, hogy hát 5 nap jutalom szabadság megjár érte, úgyhogy ezért simán megérte.
0: Hát így történt. Leegyszerűsítve. És a utat természetgyógyászathoz hogy folytatódott?
1: A legnagyobb áttörés Reikivel, aktív szellemgyógyászattal nagyon korán kezdtem el foglalkozni, vagy kontrollal is, tehát már ilyen 14-15 éves koromtól fogva. De az igazi áttörést az jelentett, amikor a Hévízi kórháznál elvégeztem egy gyógymasszőri szakképesítést, és ott azért napi 25 pácienst kellett belegyűrni az ágyba, méghozzá jól. Egy-egy emberre csak 10 percet lehetett foglalkozni, és ezért a gyógymasszázs rendszerét is meg kellett annyira reformálnom a saját technikáimba, hogy a páciens jobb
0: állapotban,
1: így van. Tehát azért évi 6000 masszázskezés, 6 évig dolgoztam ott, ez közel 36000 kezelés, kiadott kezeléssel. Ez alatt rengeteg emberrel találkozol, és a rengeteg emberrel volt találkozás fokozza az emberismeretet, nagyon sokféle megbetegedéssel, főleg reumatológiai megbetegedéssel találkoztam, de ott például nagyon sokszor panaszkodott egy-egy páciens, hogy a reumatológusnak megemlített mondjuk egy belgyógyászati kérdést, az pedig elzárkózott, mert nem az ő kompetenciája, és akkor én ott a kezelés alatt még próbáltam olyan hatható segítséget nyújtani, hogy akár életvitelbeli tanácsokat, vagy egy-egy egyszerűbb praktikát, hogy hogyan érdemes változtatnia, hogy az a probléma is szűnjön, ebben is segítettem a kliensek számára.
0: És tovább?
1: Tovább az akupresszúra az őri ajándoknál végeztem el, őri ajándéknál és az ajándoknál a fülakupunktúrás addiktológiát, közben az őri emese is nagy tanítom volt, nem csak szakmai szinten, hanem olyan mértékű lelki nyitottságot, olyan szellemi magaslatot nyújtott a számomra, ami gyakorlatilag egy teljesen más aspektusba helyezte az egész tudásomat. A reflexológiát Csikai Erzsikénél tanultam meg. Tehát nekem nagyon a bioenergetikát Béki tanárúrnál, a szemténer eljárásokat Ózsvát tanárnőnél vagy doktornőnél. Tehát én nagyon figyeltem arra, hogy a
0: tanár hiteles legyen.
1: Így van, meg hogy egy-egy szakterületnek ha a honoris kauzájához megyek, tehát a legtisztább forrásához, akkor ott a legtisztább anyagot és a legnagyobb tudást fogom megszerezni.
0: Milyen egészségügyi problémával fordulnak hozzád az emberek? Mindenféle?
1: Mindenféle, bár a
0: szívtüdő.
1: Tüdőnél például egy TBC-s páciens, mondjuk nem szívesen fogadok, mert az nekem is veszélyes, meg a páciens után következő pácienseknek is gond, vagy egy pulmonális meticillin rezisztenszt, a filokokusz aureus fertőzés sem szívesen kezelnék meg, nem az én kompetenciám.
0: És hogy volt ez a Covid-nál?
1: Covid-nál fogadtam ugyanúgy a pácienseket.
0: Hát ott is fertőzhetett.
1: Hát igen, de ott azért tudtuk azt, hogy van gyógymód.
0: Mi a pálinka?
1: Hát igazából a...
0: Kisüsti?
1: Nem.
0: Ivermectin?
1: Ivermectin. Hát ezekben nem mennék szívesen bele, mert ezek közül egy csomó minden még mindig nincsen
0: legalizálva
1: vagy
0: elfogadva. Azt tudod, hogy az ivermectin fő hatóanyaga a vörös hagymában lévő hatóanyag. Tehát akinek nincs pénze, vagy nem volt, legalábbis én a németországi helyzetet ismerem, ivermectinre ki volt adva, hogy minden nap egyél meg egy fej nyersen vörös hagymát, és annyi fokhagymát, amennyi belefér. Egyik se lett covidos.
1: Igen. Még a citizus fajok is nagyon, nagyon erős vírus ellenes hatású.
0: A cisztus?
1: Citizus.
2: A
1: bodorrózsa.
0: Bodorrózsa, igen. Hát az a cisztusnak a Görögországban úgy hívják, hogy cisztus. Igen, aláíró. Németországban is ez volt. Milyen technikákat használsz? Te, gondolom, reggelig tudnád mesélni.
1: Igen.
0: Melyik a kedvenc technikád?
1: A kedvenc technikám mindenképpen fülakupunktúra. Gyakorlatilag, hogyha szkeptikus a páciens, mivel ott nem energián keresztül valósul meg, hanem a nervus vaguson keresztül elsősorban hatás, ezért a hatást nem tudja a hitével, nem hitével csökkenteni. Tehát mindenképpen lesz vegetatív rendszeren belüli javulás.
0: Tudod Németországban mit ajánlanak a nervus vagus aktiválására, amit minden ember meg tud tenni? Mit? Tudod? Hosszantartó gargarizálást. Mert az a pöcök, ahogy berezonál, az aktiválja a nervus vagust.
1: Óriási.
0: Igen, tehát hosszantartó. Én szoktam mindig gargarizálni, de a Covid alatt hát legalább egy percig kellett gargarizálnom, gondolom a szomszédok örültek, de hát ez azzal jár. Tehát hosszantartó gargarizálás. Kik a pacienseid? Minden korosztály és minden réteg?
1: Hát, hogyha gyermek mondjuk fegyelmezetten tud feküdni egy órát, akkor kisgyereket is lehet hozni nyugodtan, de mindenképpen muszáj, hogy aktívan segítsen a kezelés során. Tehát amikor egy gyermek mondjuk nem szeret beszélgetni, nem tudok vele
0: kontaktálni,
1: akkor az mindenképpen problémás, de bármilyen korosztály. Nagyon sok páciensen fogamzási problémával küzd. Most tartunk 2779 babánál az utóbbi 19 évben, és ez azért izgalmas, mert ezeknél legalább 40%-ban férfi egyáltalán nem jön el, és úgy kell megjavítanom a férfi spermaképét, hogy nem jön be kezelésre, úgyhogy a nem feltétlenül, csak nem íz benne. És akkor a nőnek mondom el, hogy a férfi milyen életvitelt folytassa, nem vehet forró fürdőt, nem használt forró zuhanyt, milyen ritmus.
0: Ne lovagoljon.
1: Például, vagy kerékpározás, így van, vagy fekete borsó csípős paprikát kerülje, mert az rontja a spermaképet, fitőszogéneket kell kerülni, illetve a csapi vizet, hogyha az szennyezettebb forrásból kerül bevezetésre.
0: Az csak vízről jut eszembe. Én leteszteltem Németországba az egészségesnek mondott városi csapvízünket. Elvittem egy független laborba, ahol nem kellett megadni se a nevet, se a helységet, hogy hova küldjék aztán a ajánlatot. Nehogy aztán azt gondolják, hogy hát Stuttgartba, ahol lakom, ott nem érdemes összeveszni a vízművekkel, vagy valamivel. Tehát olyan helyre adtam be, ahol kellett egy e-mail cím, ami napsugar25@gmail.com volt. Tehát ebből nem tudták, hogy honnan származik a víz. Megállapították, hogy az egészségesnek mondott csapvízünk, amit hirdet a média, meg a tévé, 1 és 5 között volt beosztva, az 5, ami nagyon rossz, a miénk 4,5 volt, tele volt antibébivel, tele volt peszticidével, tele volt hormonadalékokkal, tele volt rákkeltő anyagokkal, hát szegény férfiak, ha ezt a antibébis vizet isszák, hát nem csoda, hogyha utána nem lesznek nemzőképesek. Oldaladon olvastam, mert tegnap felkészültem belőled, a taoizmus és a magyar hitek. Hogy kapcsolódik ez össze?
1: A taoizmust elsősorban én filozófiaként tudom elképzelni, tehát nem annyira vallási forma, viszont az ütőképes működést szolgáltatja. Nagyon szeretem benne például, hogy a buddhizmusban benne van az ahimsa, nem ártás. A taoizmus előrébb megy, a legcsekélyebb mértékű ártással jön, ezt főleg harcművészetekben szokták mondani, hogy ha az ellenfél megtámad, akkor ugye inkább lefogni, mint elkábítani, inkább elkábítani, mint megsebesíteni, inkább megsebesíteni, mint megnyomorítani, inkább megnyomorítani, mint megölni, és inkább megölni, mint hogy minket öljenek meg. Tehát egy ennyire kemény világban, ahol bármire fel kell tudnunk készülni, vagy mondjuk a gyermekeinket bármilyen helyzetre fel kell tudnunk készíteni, egy ilyenfajta filozófia, ami segíti az összes erőforrásunknak a felszínre hozatalát, szélsőséges helyzetben annak a használatát is, ezt én mindenképpen előnyösebbnek tartom. A taoizmusban az is óriási dolog, hogy áramlunk a körülöttünk levő energiákkal. Tehát nyáron nem fogok mondjuk egy télre szánt gyümölcsöt fogyasztani, télen nem fogok egy teljesen nyári
0: időszakban élni.
1: Így van. Akkor is, hogyha más országból származik, az nem természetes dolog. Vagy például a ruházaton tükrözi az aktuális éghajlati viszonyokat. Ha az éghajlat változik, én alkalmazkodom.
0: Tehát harmóniába kell lennünk a természettel.
1: Igen. Viszont itt érdekes a japánoknak az ikigai filozófiája, amit még nagyon kedvelek. Tehát azért, hogy a munkában ne égjen ki az ember, kell találni olyat, amit élvezettel csinál, kell találni olyat, amiért megfizetik, kell találni olyat, ami örömöt szerez a számára, és kell találni olyat, amiben fejlődik. És amikor ezeknek a mixe egy elegyet alkot, akkor az ember bármennyit tud tevékenykedni, amennyit szeretne, mert az összes erőforrás rendelkezésére áll, és még csak el sem fárad. A fizikai test elfáradhat, de még akkor is töltődik szellemileg egy-egy munka során az ember.
0: Mert a munka nem munka, hanem szórakozás egyben. Örök az ég, és örök a föld. Ezt is tőled tudom. Mit fűznél hozzá?
1: Igen, ez is a Tao Te Chingből, az út és az erény könyvéből való. Ez a Vörös Sándor féle fordítás. Tehát, hogy örök az ég és örök a föld, azért örök az ég és örök a föld, mert nem önmagukért élnek. Ezért nem fogy belülük az élet. Épp így a bölcs hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi magát, épp így megmarad. És itt megint lezárult a kör, hogy gyakorlatilag az önátadás során átadom az erőmet, átadom a tudásomat, és ezt minden rendszer, az egész univerzum honorálni fogja, hogy újra föltölt, hogy legyen mit átadnom.
0: 2013-ban az év természetgyógyásza címet kaptad meg. Mi volt az előzménye, és mi volt az utóreszkése?
1: Tündi benevezett engem erre a versenyre.
0: Nem is tudtál róla?
1: Nem tudtam róla.
0: Milyen jó duót alkottok.
1: És hát, hogyha ő nem nyújtana hátteret, akkor én nem tudnék ennyit dolgozni, az biztos, hogy így van.
0: És? Hogy kaptad meg? Hol kaptad?
1: Budapesten került átadásra egy szállodában. Nagyon-nagyon kellemes körülmények között, és közben ott egy ilyen vásár, vagy ilyen természetgyógyász előadás. Így van. nagyon-nagyon jó, ez a Natur sziget. Őnek volt köszönhető az ő kezdeményezésükre. Nagyon-nagyon kellemes meglepetést okozott. És hát ez egy pozitív visszajelzés, hogy elismerik, amit az ember csinál. Tehát ez egy nagyon szép dolog szerintem.
0: Hivatástudat és elkötelezettség. Mit jelent neked? Kár, hogy a rádióhallgatók nem látnak, közben mosolyogsz. Fültől fülig.
1: Szeretem azt, amit csinálok, és még mindig találok benne fejlődési lehetőségeket. Gyakorlatilag a szabadidőm nagy részét még mindig képzéseket töltjük. Kicsit fogynak már, mert mindig keresünk nálunk nagyobb tudású személyeket, és szuper ez a világ. Tehát, hogyha kimegyünk mondjuk a Káli medencébe, akkor 100 négyzetméteren találunk 70-80 féle gyógynövényt. Szoktam így viccesen azt mondani, hogy szerintem Isten nagyon szeret bennünket, mert mintha nekünk csinált volna egy játszóteret.
0: Igen, Isten patikája. A honlapodon láttam, hogy vannak termékeitek is. Személyre szabott teják. Mit jelent ez? Például van egy középkorú férfi aranyérrel. Milyen teját ajánlotok neki? Most bevonjuk akkor.
1: Tündít akkor.
0: Tündít is.
2: Hát erre a problémára nem teát fogok ajánlani, hanem propoliszos kedőcsöt. És mivel méhész is vagyok, és vannak helyben méhek és propolisz is.
0: És hogy a golyócskát csinálni, de, és igen, egyszerűen benyomni a ánusznál?
2: Így van. És igaz, hogy kicsit csip, meg vigyázni kell a fehérneműre, hogy ne fogja meg, de nagyon gyorsan meg tudja oldani a problémát. Összehúzza lefertőtlenítés.
0: És naponta egyszer elég, vagy naponta kétszer?
2: Egyszer, de nem kell sokáig használni, tehát elég gyorsan megoldja a problémát.
0: Fekete nagydájtő krém. Hogy jellemeznéd a növényt, és mire jó a krém?
2: Kétfajta krémet csinálok, hogy általában az egyik a fekete nadájtő krém, a másik pedig a viszélkrém. Az egyiket mondom azt, hogy csontra, ízületre, a viszélkrémet pedig a puha dolgokra. Tehát, hogy az embernek kékfortja, viszél hasonló vannak. A fekete nadájtő az nem csak tisztán fekete nadájtő, hanem vannak benne egyéb hatásfokozó növényi összetevők is. És nagyon jó tapasztalataim vannak vele, tehát kisgyerekeknek ilyen zöldgajti törést annyira gyógyított, hogy mire visszavitték a röntgen, ott volt a röntgenen a törésnyoma, visszavitték a gyereket, nem volt törésnyom, és akkor nem értett az orvos, hogy most hova lett a törés. Tehát ilyen szinten vannak nagyon lelkes rajongók, hogy már csináljam, mert nekem egy kicsit ilyen hangulatkérdés is, hogy mikor készítek ilyen nadájtőkrémet.
0: Hol szerzed be a nadájtőt?
2: Ezeket minőségbiztosított helyről kell nekem hoznom, tehát erdőkertesről szoktam ezeket.
0: Idősebb emberek gyakran megillulnak, nekik is jó, nem?
2: Nekik is jó, de a kék foltokra, arra pedig a viszélkrémet, az pedig azért, mert egy ideig ilyen rutánc fitnessre jártam, és állandóan kékzöld voltam, és akkor tényleg professzionális szintre kellett csinálni ezt, hogy eltüntesse a kék foltokat. A propoliszt azt nem csak krémként, hanem tinktúraként is ajánljuk, tehát az...
0: Alkoholos tinktúra?
2: Alkoholos tinktúraként, és kezdve attól, hogy a fájós fognak az innek a problémáinak, de tényleg egy ilyen általános antivirális, antibakteriális hatással nagyon jó.
0: Láttam, hogy terhességi csíkokra is van valami krémed. Mi ez?
2: Hú, én felkészült vagy. Ez egy levendulás, tényleg nagyon bőrbarát, tehát kismamabarát, bababarát típusú krém, kamillával, azinulin és a levendulának hatóanyagaival szépen összeáll egy jó kis szinergia, tehát szépen össze szokta húzni a kismamáknak a pocakját, illetve akkor is, hogy amikor még csak nő a baba és feszül a has, hogyha valaki ezzel kenegeti, akkor elég jól meg tudja húzni a terhességi csíkokat.
0: Narancsbőr, sok nő fél tőle. Mit ajánlasz narancsbőr esetén?
2: A narancsbőr az egy kicsit neccesebb az a krémem, mert olyan hatóanyagok vannak benne, amik erős vízhajtóak. Tehát aki mondjuk például baba projekten van, ott nagyon figyelni kell, hogy ezek ne kerüljenek be a környezetébe, például a borókának a hatóanyaga, petrezselyem és ezeknek. Tehát mivel a krém az maga a zsír közti, kis zsírgombócok közti vizet csapja ki, és azáltal csinál egy ilyen feszesebb bőrt az embernek, ezzel lesz a bőr szép. Csak hát tényleg, ha valakinek a projekt van, akkor ezekre nagyon figyeljen.
0: Van krémed dermatitis ellen is, ekcéma.
2: Ekcémára, igen.
0: Mi a hatóanyaga?
2: Egy homoktövis alapú. Hát mégis az a fő hatóanyaga, de van benne árvacsalán is, meg ilyen bőrnyugtató, körömvirág.
0: Ekcéma manapság népbetegség.
2: Igen, de ez igazából a krém az csak egy dolog, tehát ott nagyon figyelni kell az étkezésre, a folyadékokra, hogy mit visz be az ember, és tehát az egy összetettebb történet, tehát csak a tünetet nehéz megoldani.
0: És a lélekre is figyelni kell, mert minden betegség forrása.
2: Tehát az
0: majdnem minden.
2: Ott az egész harmóniát helyre kell igazítani.
0: Péter, gyógyító tudásod szájról szájra terjed, betegeid száma végtelen. Mennyi a várakozási idő nálad?
1: Általában egy hónapon belül be tudom osztani a páciens, hogyha a rugalmas az ő időbeosztása is. Általában a péntek 17 óra időpont az szokott lenni, mert kiadom valakinek, és utána mégis kihagyja az illető szemét. Tehát már ha valaki azt kéri ezt az időpontot, akkor már ilyen, hát nem babonából, de nem szoktam kiadni azt az időpontot például.
0: Te, mint ilyen sok ember gyógyítója, szerinted mi a betegségek lényege? Energia hiány? Nagy egyszerűséggel elmondva?
1: Ha le akarnám egyszerűsíteni, akkor diszharmónia, ami a környezettel, a világgal vagy önmagával kapcsolatos konfliktusokból ered.
0: Hogy történik nálad az első találkozás egy új pacienssel? Van valami rituáléd, megnézed az arcát, kezét, sétáltatod, lefekteted egy asztalra, körbejárod, hogy fekszik az asztalon?
1: Van egy nagyon sunyi módszerem, hogy készfogás, hát persze, készfogás közben már megnézem a pulzus diagnosztikáját.
0: Aha.
1: A páciensnek. És
0: ezt hogy csinálod?
1: Gyakorlatilag egy egyszerű érintés, tehát az, hogy megfogom a kezét.
0: Két kézzel.
1: Persze.
0: Mert különben egy kézzel nem tudnám.
1: És már látom azt, hogy milyen állapot, meg hát amikor még várakoznak kint, akkor az ablakon keresztül szoktam figyelni a mozgásokat, reakcióikat. Ez is engem, amikor még nem tudja, hogy figyelik. Akkor
0: és
1: nem...
0: amikor bent nincs beteg?
1: Igen.
0: Még akkor?
1: Nem, még akkor is, amikor bent van beteg, akkor csak az ablakon keresztül egy kicsit tájolok, hogy kik várakoznak. Nagyon sok mindent elárul a metakommunikáció, az több mindent árul az emberről, mint maga a beszéd. Tehát nagyon sok páciens úgy beszél, olyan válaszokat ad, hogy több mindent fedel a válaszaival, mint amennyit megvilágít, és ezért nekem az iris diagnosztika, a pulzus diagnosztika, milyen az illata, a bőrnek a turgora, milyen a mozgása, milyen mozgásokat kerül, ezekből kell nekem valamit összehoznom, mert nagyon sokszor a páciens a kérés ellenére nem hoz el orvosi papírokat, és nagyon sokszor van, hogy anélkül kell dolgoznom.
0: Szerintem ez jobb is, nem?
1: Nem feltétlenül, de az is sok mindent elárul a páciensről.
0: Említetted a pulzus diagnosztikát, Iriszt, hogy azzal is dolgozol, nyelvdiagnosztikával is?
1: Nyelvdiagnosztikát nem szoktam használni, tanították. Annyira sok...
0: Variáció lehetséges?
1: A páciensek nagyon sokszor használnak serkentőszereket. Kávé, cigaretta, energiaital, koffein tabletta, adaptogénszerek, ginzeng, hogy a nyelvnek az állapot az megváltozik. Tehát gyakorlatilag, amikor megkérem, hogy nyújtsa ki a nyelvét, akkor a fognyomok az egyetlen, ami a lépnek a gyengeségére utal, hogy feldolgozatlan anyagok vannak a szervezetébe, és esetleg a gerinc vonalba, tehát hogy a középvonalon levő mély barázd, illetve vannak a megtöretései, hogy a gerinc mely szakaszában vannak problémák, viszont a nyelven levő lepedéknek a formája nem értékelhető. Tehát, hogy mondjuk van egy sűrű fehér nyelv, lepedékkel borított nyelv, akkor ugye az vesein hiáda óta. Hogyha sárgás, akkor az inkább jang többlet, vagy besűrűsödött olyan. De nagyon gyakran találkoztam például régebben szőrös nyelvvel, hogy valaki olyan gyógyszereket kapott, hogy...
0: Megfogta, megszínezte.
1: Ez egy speciális, ez a szőrös nyelv, ez egy speciális, így fekete gomba jelenik meg.
0: Ja, szőrös?
1: Teljesen
0: ártalmatlan,
1: csak nagyon, hát így hívják. De egyébként egy ártalmatlan elváltozás, de a nyelvet, mint diagnosztikai forrást én nem szoktam annyira használni, de ez a nyelv oldalán levő fogbenyomatok az mindenképpen, ha lépnek a javítását, jelzi, hogy ez szükségszerű.
0: Pláne az is megnehezíti a nyelvdiagnosztikát, hogy el van terjedve, mindenhol kapható fogkefe, hátoldalán kefe, a nyelv lepedék lekaparásra, és ezt sokan csinálják. Amikor ezt én Kínába elmondtam, hogy Európában van ilyen fogkefe, kinevettek, és azt mondták, hogy akkor nem lehet a nyelvből diagnosztizálni, ha valaki a lepedéket leszedi. Több mint 50 különböző szakmával rendelkezel. Mik ezek?
1: Van biztonságpolitikai, vendéglátós, kereskedő, informatikai, több mint egy tucat építőipari szakmám is van, több mint egy tucat kertészeti és egészségügyi szakterületek. Kertészeten belül, amit Magyarországon meg lehetett csinálni, a dísznövénykertésztől kezdve, a kertépítő és fenntartón át, a gyümölcs, zöldség, gyógynövény, fűszernövény termesztő kertész, ezek mind megvannak, aranykalászos gazda, fakitermelő, hogy bővítsük a sort, de nagyon érdekes például, hogy ami gyógynövényes téma, azokat is igyekeztünk mind meg elsajátítani, tehát ugyanígy van gyógynövénykereskedő végzettségem is, vagy egy 2 éves szakképesítés, amit később meg is szüntettek, ez a gyógynövényismerés termelő, ahol a tananyagban 830 növény volt, az egy óriás anyag volt. És az az érdekes, hogy ez egy alapfokú képzés volt. Vagy a virágkötő is. Virágkereskedő. Ez például összefügg, mert azzal, hogy például a karatét nagy hosszú ideje csinálom, a Wing Chun Kung Fu mellett, gyakorlatilag fontosnak tartottam, hogy a virágkötészetet megtanuljam.
0: Mert ez olyan szépen összefügg egymással.
1: Így van a japán hagyomány, ugye benn van az, hogy a szamuráj az gyakorlatilag nem csak a kardvívásba, vagy a puszta kezes harcművészetben jeleskedett, hanem mondjuk a virágkötészetben, az ikebanában is. Tehát ezek így össze, minden egy darab gömbé alakul.
0: Yin és yang.
1: Igen.
0: Most zenét hallgatunk, mégpedig Körmöci Péter által kiválasztott zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Körmöci Péter Zala megye neves természetgyógyásza. Itt a legjobb helyen kérdezem, Péter, mit teszel te egészséged érdekében, napi vagy heti szinten? Minden titkot kérünk szépen.
1: A napi rendszeresség az az, hogy kezelések után, amikor rendbe teszem magam, akkor a feleségem szokott megmasszírozni.
0: Ha! De jó!
1: Egy fél órába, és akkor ő rakja helyre a gerincemet,
0: és leveszi a negatív energiákat róla.
1: Hát inkább föltölt, tehát ez így bennem szűnik meg.
0: De jó!
1: Enélkül nem lehetne ennyi emberrel foglalkozni.
0: És tovább mit csinál?
1: Minimális mennyiségű húst eszem. Tehát eszem húst, nem tudok sajnos meglenni nélküle, de csökkentettem nagyon-nagyon jelentős mértékben a mennyiségét. Alkoholfogyasztás minimális.
0: Van valami apró praktika, bal kézzel mosod a fogad, fél lábon félsülködsz, vagy valami, bal lábbal kelsz fel, van valami?
2: Figyelek rá, tehát a természetgyógyászaként tényleg, hogyha bármilyen tünet van, akkor már a magjában próbáljuk azt azonnal kezelni, és így nem kell megfáradni, hogy egy betegség bármikor is kifejt a györdesen, hanem a magjában
0: ez az igazi.
2: És akkor utána nincs neki baja.
0: Mozgás és alvás. Van itt valami nálad, vagy nálatok, amire felhívnád a figyelmet?
1: Átlag pácienseknél szoktam kérni, hogy legalább 6000 lépést tegyenek meg naponta. Tehát az a minimum, amit karban tartja a szervezetet.
0: Az hány kilométer?
1: Olyan 5 körül.
0: Nagyon kevesen teszik.
1: Nagyon kevesen. És ez a minimum. Tehát az igazi az lenne, hogyha olyan 10-12 000 lépést lenne meg naponta.
0: Hát ha megtesznek 1 vagy 2 kilométert, az is kivételes eset.
1: A lábbelének a rendszeres cseréje, mert hiába van benne szuper betét, a betét is torzul az ember testsúlyától, tehát legalább fél évente lábbelit kellene cserélni.
0: Úgy érted, hogy betétet, vagy cipőt
1: az egész
0: is?
1: Cipőt, mert torzul az alakja, még a legjobb minőségű lábbelik is képesek.
0: Na, ezt most hallom először, ezt nagybetűvel kéne hirdetni.
1: Aztán a fogazatrendszeres felülvizsgálata iszonyú fontos, elképesztő mennyiségű megbetegedést tud okozni. Nagyon sok problémát okoz a mentol mértéktelen fogyasztása. Ő lazítja a sima izmokat, és ezáltal segít elfolyatni az epét, viszont kinyitja a gyomorzáró izmát is, tehát a legtöbb ember nem gondol arra, hogy amikor a gyermeknek rendszeres középfülgyulladás van, az valójában nem egy savasreflux, hanem egy mentol indukált a savasreflux, és a szájüregbe képes feljutni a nagyobb hidrogéntartalmú savgőz, és az eustachiakürtön keresztül bejut a középfülbe, és ott okoz gyulladást.
0: És a fogak és szervek összefüggése is?
1: Mindenképpen. Tehát, hogyha egy nagy őrlővel probléma van, akkor a vastagbél, hogyha egy kis őrlővel, akkor a vékonybél területén is kell keresni egy dolgot. Mi is tanultunk orálakupunktúrát, fogorvosokat kellene egy picit stimulálni arra, hogy ezt ne csak ismerik, hanem alkalmazzák is, tehát valakinek van egy vastagbél gyulladása, és akkor az adott oldalon, az adott nagy őrlőnél egy kis égető pálcával, egy kis kahuterrel megégeti a fogint, ahol heggel gyógyul, és utána gyakorlatilag ennek a hegnek a stressze képes azt a vastagbél gyulladást egy az egybe pár óra alatt megszüntetni.
0: Nagyon okos dolog. Hobbid, csak nem a munkád.
1: De.
0: Könyvírás. Minden jó tanácsot le kell írni.
1: Így van.
0: Te is ezt vallod? Hány könyved van?
1: Most jelen pillanatban, mi nyomtatásban megjelent, az 18, és most újabb 6 darab készült el, a 6-hoz kell írnom, rajzolnom néhány illusztrációt, és akkor ezek mennek is a nyomdába. Ezek még ilyen alacsony példányszámos, tehát megmutatom pácienseknek, többen átolvassák.
0: Témájuk? Egészség?
1: Mindenképpen egészség, egy-két ezoterikus téma is van.
0: Természet, állatok, növények. Mit fűzné hozzá?
1: Imádom.
0: És az ember?
1: Imádom.
0: Mindegyik a Jóisten gyermeke.
1: Így van.
0: És nem az ember az ura, hanem épp úgy társa ennek az életnek, mint az állatok, meg a növények.
1: Nem tudnánk nélkülük létezni, tehát nagyon fontosak az ember életében.
0: A sok alternatív gyógymód és filozófia közül melyik áll hozzád a legközelebb?
1: az alternatív gyógymódok közül mindenképpen az akupunktúra. Tehát a meridián rendszer ismerete nélkül vakon tapogatóznánk, és hogyha ezt összegyúrom az európai tradicionális orvoslással, akkor kapok egy szerves egészet.
0: Azt tudod, hogy az akupunktúra legalábbis Kínában, ahol én voltam, ott helyettesíti az operációt, tehát az alternatív kínaiban nincs operáció, a legutolsó pont, ameddig elmennek, az az akupunktúra, egy csepp vér, ha kijön, az jelenti az operációt. Hallottad?
1: Igen.
0: Ők ezt vallják. És Kínában még olyan helyeken is voltam, ahol a kínai mester, mert nem orvos, nem is láthatta a paciensét, csak hallhatta. Tehát a mester és a paciens között volt egy fal, ami nem ment föl a plafonig, de magasabb volt, mint az ember. Egyik oldalon ült a mester, másikon

0: feladatot meg is tettük ezzel. A legnagyobb gond abból szokott adódni, hogy nagyon sok vizualizációs módszer van elterjedőben, és a páciensek ezeket alkalmazzák is. A gond az, hogy mindig a gyógyulás folyamatát képzelik el, és így történik is gyógyulás, de nem éri el soha a végcélt. És amikor én beszélgetek páciensek, akkor mindig kérem, hogy mondjuk egy fogyókúránál, hogy ne a fogyás folyamatát képzelje, hanem azt a végső állapotot, amit szeretne elérni. És ezáltal lesz programozható az ember tudatalattia, és ezáltal nem a folyamatot fogja megcélozni, hanem a végcélt. És ha minden nap tesz fel egy lépést, akkor előbb-utóbb el fog érni.
1: Tehát aki sántít, vagy nem tud lábra állni, az vizualizálja magának a végcélt, hogy táncol a táncparketten. Ugye? És akkor a tudatalatti dolgozni fog ezt elérni. Nagyon jó. Sport, mi a véleményed?
0: Nagyon fontos dolog, de a versenysportnál azt ki kell tűznünk, hogy mivel ott az eredmény elérése a cél, ezért az nem igazán veszi figyelembe a gyakorlónak az alkati sajátosságait és igényeit, és nem az a cél, hogy idős korban mondjuk járókeret, bot vagy akár tolószék nélkül tudjon mozogni. A tömegsportot kellene jobban szem elé helyezni.
1: És olyanokat, mint a csigong és a tajcsi.
0: Mindenképpen.
1: Amit mindenki tudna még idős korban is.
0: Mindenképpen.
1: Most rövid kérdések következnek, és rövid, gondolkozás nélküli választ kérek tőled spontán. Tudsz főzni?
0: Igen.
1: Milyen embernek tartod magad?
0: Fejlődőképesnek.
1: Milyen férfinek tartod magad?
0: Gyengének.
1: Gyengének?
0: Mindenképp.
1: Hiú vagy?
0: Igen, rendkívüli mértékben.
1: Sokat állsz a tükör előtt?
0: Nem.
1: Ki veszi a ruháidat?
0: Felesbe szoktuk most már, tehát. De van, amikor a feleségem öltöztet.
1: A te szabad a döntő?
0: Mindig az én szavam a döntő, de előtte megkérdezem a feleségemet, hogy mi legyen a véleményem.
1: Tudsz bocsánatot kérni?
0: Igen, most már igen. Régen ezzel nagyon nagy gondjaim voltak.
1: Zene, könyv vagy festmények? Mit választanál?
0: Könyv.
1: Csak könyv. Mi az a három dolog, amit egy lakatlan szigetre magaddal vinnél?
0: Az első dolog az, és amit nincs menekülés. Tehát
1: és nincs, maradtam. Igen.
0: Az első dolog, amit magammal vinnék mindenképpen, az egy karton oxigén spray.
1: Miért?
0: Mert az annyi mindent meg lehet oldani, a tűzös mandulagyulladástól kezdve az elfertőződött sebig, hogy az életmentő.
1: Hogy hívják?
0: Oxikort spray.
1: Oxikort spray.
0: Ugye, mert hidrokortizon és oxitetracikliummal együtt. A második dolog az mindenképpen kés lenne, a harmadik az tűzszerszám, tehát ennyivel már el lehet.
1: És hol marad a feleség?
0: Hát az totál szívás lenne, genyóság tőlem, hogy egy lakatlan szigetről nincs menekvés, és oda viszem őt is.
1: Köszönöm.
0: Nem? Tehát ez...
1: Nézőpont kérdése.
0: Ha nekem rossz, akkor neki még legyen rossz.
1: Terveid 2026-ban privát és munka.
0: Most el fogunk menni a feleségemmel, megcsinálunk Splitben egy ICC plusz C hajóvezető jogosítványt, ez most a legközelebb.
1: Ez lesz a 51-dik?
0: 59-dik már.
1: Igen.
0: Akkor
2: így. Nekem a 39.
1: Ha valami történik, te tűzön vizen keresztül megélsz.
0: Remélem.
1: Biztos vagyok benne.
0: Nekem gyermekkoromban nagyon nagy kedvencem volt Vernétől a Rejtelmes sziget. És számtalanszor elolvastam, és a mérnök, akinek a nevét nem is szokták említeni, csak így hivatkoztak rá a mérnök. Ugye egy lakatlan szigetre kerültek egy léghajóval, hajótörés szenvedtek, és a kutyának levett a nemes acél nyakörvét, kiegyenesítette, eltörte, és horzsakövön készített belőle két pengét, volt két késük. Utána elkérte a másik úriembernek a zsebórájának az üvegét, kitöltötte tengervízzel, leszigetelte, és utána csinált egy lencsét, és volt tűzük. Utána visszaadta a lencsem az üveg másik felét az úrnak. Találtak ként, készített lőport, üveghutárt készítettek a parton lecsapogilának után. Nem gondolom azt, hogy az ellátórendszerre gond lenne, de bármilyen szükséghelyzet történt, és nekünk kötelességünk, hogy a ránk bízott személyekről gondoskodjunk szükséghelyzetben is. És nem várok ilyet, tehát Amerikában több százezer ember

0: mindig ilyen katasztrófák után lebzsel, hogy hát ha történik valami izgi, viszont fel kell készülnünk bármire.
1: Hogy ne legyünk meglepődve.
0: Így van.
1: Tehát ez a privát és munka?
0: Munka tekintetében folytatom szorgalmasan a feladatomat. De...
2: tanfolyamat is meg.
0: Igen, most gyakorlatilag beiskoláztak januártól ez a akupunktúra jártassági vizsgára, Pécsi Tudományegyetem, Hajnal Imre egészségtudományi része, azt hiszem. Ez jövőre ér véget, vagy jövő decemberben ér véget. Ez elég nagy erőfeszítés, mert nagyon-nagyon nagy az anyag.
1: Pesten van?
0: Budapesten van a
1: tehát tanfolyam. Akkor ingáznod kell. Igen.
0: Nem okoz problémát. Itt az izomén meridiánok, amik nekem újak voltak, tehát korábban csak a meridiánokról, mint csatornákról tanultam szélesebb körbe, viszont az izomén meridiánokról ennyire alaposan, ennyire mélységbe menően nem, és ilyen mindennap, ilyen akső, ez a ilyen megvilágosodás érzéseim vannak, hogy az anyaggal foglalkozom.
1: Aha, effekt.
0: Igen, és ez tényleg jó, hogy nem hozzáadódik a tudás, az ember tudáshoz, hanem az egész addig itt egy magasabb aspektus behelyezésére nagyon nagy szükség van.
1: Aszpoétikát, hitvallásod. Egy szép mondatot várok tőled, nekem élni és élni hagyni.
0: Szeretném minden napomat úgy élni, hogy a szüleim büszkék legyenek rám.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Körmöci Péternek, hogy hagyta magát kikérdezni, és Bájos Nejének, hogy segített nekünk az előadást kiegészíteni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Köszönöm szépen.
1: Tehát Körmöci Péter és Turcsányi Éva.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Amíg nem beszéltünk ebben a műsorban a nyár és a nyaralás kapcsán, mégpedig egy nagyon fontosról, a külföldi bankkártya használatról, pedig sok olyan dolog van, amelyet érdemes nagyon-nagyon mélyen az eszünkbe vésni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hogyan fordulhat elő egy olyan eset, hogy valaki kifizet egy utalványt, és még a felhasználási időn belül szeretné természetesen be is váltani, ám a beváltóhely nem hajlandó elfogadni. Ilyen esetben hova fordulhatunk panaszunkkal? Aztán, mit ér a szóban kötött szerződés? Van-e egyáltalán súlya egy vitás helyzetben, illetve mit tehetünk, ha nem hajlandó írásba rögzíteni a szolgáltató a szóban megkötött megállapodást, hanem csak hiteget, de a baj az, hogy miközben már rég megkezdte a munkát. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy probléma esetén elég lesz-e a szóban kötött alkú, vagy sem. Most akkor van még tartozásom, vagy már nincs? Ez a következő témánk. Kinek van igaza? A banknak, amely azt állítja, hogy még lógok bizony egy havi részlettel, vagy nekem, mert szerintem én már minden forintot, fillért visszafizettem. Mit lehet tenni egy ilyen meglehetősen kellemetlen szituációban? Egyáltalán a bank a hatalmával ránk tudja kényszeríteni? Végre! Sokszor hallani, hogy arról panaszkodnak az emberek, hogy meglehetősen sajátos házi szabályokkal találkozhatnak az edzőtermekben. Nyilván ez a sok panasz generálhatta azt, hogy górcső alá veszik a hatóságok az edzőtermeket, pontosabban azok szerződéses feltételeit. Bár a vizsgálat még javában zajlik, az eddigi tapasztalatokról ma beszámolunk, mert már ez is tanulságos lehet, vagy hogy mondjam, kiokosíthat bennünket. És több olyan panaszra is sort kerítünk a mai műsorban, amelyeket önök küldtek, tehát önök fordultak hozzánk. Másik téma, hogy az élet változik, néha nagyon jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Tudják, hogy mi az az EU-s tajkártya? Vagy ebben a formában netán még nem is hallottak róla. Elárulom, nem ez a hivatalos neve. De hogy mire jó, és miért ne induljon senki útnak enélkül, azt viszont bizton állítom. Nem fogják elhinni, ha lesz még erre időnk, erről is beszélgetünk, de nem drágultak idén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, sőt, még ugyan csekély mértékben, de 5%-kal csökkentek is. Ám miután a károkra jobban többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár előre örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz. Rengeteg témánk van, már is belekezdünk, tartsanak velem! Azt ígértem, hogy fölfedjük, hogy mi is az az EU-s tajkártya, mert hogy nagyon sokan így hívják, de ilyen hivatalos nevű papírt biztos, hogy nem találnak, és a net se nagyon érti. Vendégem a stúdióban Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, aki megígérte, hogy mindent szépen elmagyaráz nekünk, annál is inkább, mert igaz, hogy augusztus van, de még mindig sokan el fognak utazni, akinek nincs gyereke, tipikusan szeptemberben megy, tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyenek vele, hogy miért is fontos ez a kártya, és valójában mi. Szia, Andris!
1: Szervusz, Kriszta, köszönöm a tisztelt hallgatókat. Igen, sokan hívják EU-s tajkártyaként, mert tulajdonképpen a használatát tekintve erről is van szó.
2: Logikus lenne.
1: Ugye a hivatalos neve neki Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az a jó benne, hogy 31 országban elfogadják, és gyakorlatilag hasonló módon kaphatunk vele egészségügyi szolgáltatásokat, mint Magyarországon.
2: Jaj, ne, remélem jobb módon nem ez.
1: Hát, hogy jobb vagy rosszabb módon, ez ugye attól is függ, hogy hol vagyunk természetesen, és illetve mi a problémánk. A jó benne az, hogy egy esetleges baleset vagy sérülés, kisebb sérülés, betegség esetén ugye nem kell rögtön 100 000-es vagy akár milliós tételektől félnünk. Mondjuk, ha Horvátországban a tengerparton megcsíp minket egy medúza, ugye most már sajnos az a helyzet, hogy régen nem kellett ilyenektől tartani például Horvátországban, de a klímaváltozás miatt bizony ezek a veszélyes állatok most már közeledtek, És hát nem csak, hogy cápákat szoktak időnként látni Horvátország.
2: De most kedvet csinálsz Horvátország utazást.
1: Hát ezek a tények sajnos, ezt mi emberek csináltuk magunknak, ezt a klímaváltozást, úgyhogy ez sajnos a negatív következményei is itt vannak velünk. A medúzákkal kifejezetten vigyázni kell most már Horvátországban is, illetve hasonló állatokkal, nem vagyok tengerbiológus, úgyhogy most nem fogok itt rendszerten kategóriákban nagyon belemenni, de lényeg az, hogy fürdőzünk a tengerbe és megcsíp minket, akkor ugye amennyiben allergiásak vagyunk rá, már pedig lehet, hogy azok vagyunk, hiszen valószínűleg még életünkben soha nem csípett meg minket medúza, akkor nagyon-nagyon megbetegedhetünk tőle, kórházi kezelésre szorulhatunk, és bizony kórházi kezelés, hogyha az embernek nincsen európai egészségbiztosítási kártyája, illetve nem kötött olyan utasbiztosítást, ami mondjuk fedezi ezt a dolgot, akkor az 100 000-es milliós tételeket jelenthet, ráadásul elrontja természetesen az egész nyaralást.
2: Azt mondtad, hogy 31 ország.
1: Jelenet. Így van, 31 országban.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy biztos az Egyesült Királyságban már nem lehet jó.
1: Emlékeim szerint ott is
2: ott
1: jó.
2: Ott is jó.
1: Igen, tehát az EU összes országában, és azon kívül még ugye az EGT-s országok, akik hozzá tartoznak, tehát Svájc, Norvégia is, akik ugye nem EU-sok. De hát oda ritkábban megyünk nyaralni, ezért mondtam inkább a horvátországi példát.
2: Szerintem meg ma már északra menekülnek az emberek, egyre divatosabb egyébként tényleg.
1: Igen, hát ezt is meg tudom érteni, különösen, hogy amilyen forróságok itt idén nyáron már Magyarországon.
2: Kivégeztek minket,
1: vannak, nem csodálnám, ha valaki éjszakra menne nyaralni. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás. Ügyfélkapun meg lehet igényelni viszonylag egyszerűen, vagy bármelyik kormányablakba bemegy az ember, elmondja, európai egészségbiztosítási kártyát szeretnék, a TAJ számára van szükség hozzá, illetve igazolnia kell ugye a személyazonosságát, ügyfélkapu esetén még az se, csak ugye belép az ügyfélkapuba, és akkor igényli a kártyát, postán kiküldik neki, tehát ha az ember föl van készülve, hogy elmegy nyaralni, és nincsen ilyenje, mert ugye ez nem örökre érvényes, tehát nem ezt olyan, mint kérdezni, a magyar TAJ kártya, hanem ennek egy lejárati ideje van.
2: De mennyi, egy év? Vagy az rá így?
1: Szerintem
2: három év?
1: Három év?
2: Három év.
1: Ezt nem tudom én pontosan, hogy hány év a lejárata sajnos. Három év a lejárata. Tehát ellenőrizzük, ha már van ilyenünk, hogy jó-e még a nyaralásunk van, és hogyha nem, akkor időben előtte érdemes újat igényelni.
2: Csak úgy mondom, Bicó Tomi, a technikusunk.
1: Igen,
2: elő is kapta ő azért.
1: Igen, Tamás, hogy neki van.
2: Hogy neki van, ő jól
1: nagyon
2: felkészült.
1: Nagyon hasznos, hogyha van. Egyébként most attól függően, hogy az embernek van vagy nincs európai egészségbiztosítási kártyája, én azt javaslom, hogy kössön utasbiztosítást. Én soha nem mennék külföldre utasbiztosítás nélkül.
2: Nem is egy nagy összeg, csak az...
1: Nem drága, ahhoz képest, hogy mekkora bajtól védhetjük meg magunkat vele.
2: Tehát akkor, de egyébként teljesen jogos, hogy EU-s tajkártyának hívjuk, mert sokkal jobban kifejezi azért a magyar nyelv, de akkor nem így hívják.
1: Nem, és... de lényegileg mondom ez, mert ilyenkor a magyar társadalombiztosítás fog elszámolni ugye annak az országnak a biztos, társadalombiztosítójával, ahol a probléma történt.
2: Tehát ez egy ingyenes kártya, 31 országban jó, Európán belül, és még a...
1: És bármelyik kormányablakban tudjuk igényelni, vagy akár ügyfélkapunk, még egyszerűbb.
2: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, megszívlelendő.
1: Én is nagyon köszönöm, és jó nyaralást kívánok. Bajmentes nyaralást.
2: Még annak, aki
1: annak,
2: még
1: aki megy.
2: Annak, aki megy. Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
2: És hogy ígértem, ismét itt van a stúdióban dr. Farkas Éva ügyvéd, békéltető testületi tag, aktív békéltető, mert hogy megígértem, hogy nem hagyjuk annyiban, ügyekkel várom ide, úgyhogy köszönöm, hogy megint eljöttél. Szia!
4: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
2: A múltkori adásból kimaradt, de most bepótoljuk. Ugye arról volt szó, hogy hogyan lehetséges olyan történet, hogy valaki kifizet egy utalványt, egy vouchert, és a beváltóhely nem fogadja el. Ennek kapcsán neked is van ügyed, de hogy miért nem vagyok meglepő, hogy már ilyen ügyetek is volt. Mi volt ez a konkrét ügy?
4: A konkrét ügy arról szólt, hogy egy kedves házaspár egymást megajándékozva mindenféle élmény utalványokat vásárolt egy szimpatikusnak tűnő online vállalkozástól. Aztán rossz vége lett a helyzetnek, mert amikor elmentek az áhított, bejelentkeztek az áhított gokartozásra, illetve megpróbáltak más szolgáltatót elérni, az mondták nekik ott a helyszínen, hogy sajnos nem tudnak időpontot foglalni, mert azért ugye egyeztetni kell a konkrét szolgáltatóval is, mert az a kibocsájtó, aki ezeket az élmény utalványokat kibocsájtotta, az már vagy nem áll velük szerződésben, vagy nem rendezte pénzügyileg ezt a helyzetet. Ebből következőleg ugye a békéltető testülethez fordult a házaspár, elhozta.
2: De álljunk meg, tehát nem rendezte, magyarul ő tőlük beszedte a pénzt, és nem fizette így ki van. Annak, ahol be lehet váltani. Így van. Nagyon leegyszerűsítve.
4: Így van, így van. Eljött a kedves házaspár, mutatták az utalványokat. Egyébként az egyik, a gokártos cég az nagyon nagyvonalú volt, mert mondta, oda személyesen mentek el, azt hiszem. Ha már itt vannak, akkor a teljesen ingyen legukartozhatják azt az utalványt, tehát nyilván, és ennek annyi a feltétele, és ezt én nem tudom kárhoztatni, tehát nem ez ellen a cég ellen indult az eljárás, hogy akkor vegyenek még egyet, de féláron. Tehát abszolút korrektek voltak, ez egy mesébe szokott ilyen lenni.
2: Igen,
4: kicsit meg is hatottunk ott a békéltető testületben, hogy ilyen még létezik. Igen ám, megnéztük azokat az utalványokat, amiket ugye kibocsájtott a vállalkozás, aki nem tette tiszteletét ugye a békéltető testület.
2: Nem kötelező nekik megjelenni?
4: De kötelesek együttműködni a békéltető testülettel, tehát azt jelenti, hogy legalább online ott kell lenniük a meghallgatáson, és válaszíratot is kell küldeniük.
2: Aha.
4: Na most se válaszírat, se semmi nem volt, se vállalkozás. Nem együttműködő vállalkozásnak minősültek, tehát ilyenkor a eljárászáró döntés kapcsán a békéltető testület elnöke megkeresi a hatóságot, és ilyenkor a vállalkozás bírságolásra is számíthat. A szomorú ez volt a történetben, hogy meg kellett szüntetni ezt az eljárást, tehát nem tudtunk érdemi eredményt megnézni, mert ott rögtön a meghallgatáson a nyilvános cégadatbázisban megnéztük, és büszkén felszámolás alatt volt a cég, és ilyenkor már sajnos nem tudtunk eljárni.
2: Tanulságok. Azt gondolom, hogy minden ilyen történet mögé mondjuk el a tanulságokat is. Itt biztos, hogy az a mondat következik tőled, hogy nagyon nézzük meg, kitől vásárolunk akár egy vouchert, egy utalványt, egy bármit, de én azért azt gondolom, még egy dologról beszéljünk. Itt a bónuszbrigád. Nagyon sokan tévedésbe esnek, az egy korrekt cégnek tűnik, onnan vásárol valaki egy felhasználható utalványt, aztán valamiért mégse jó. Azt hiszik az emberek, hogy a bónuszbrigáddal állnak jogviszonyba, pedig nem.
4: Ilyenkor természetesen az általános szerződési feltételek az irányadók, illetve minden fogyasztói tájékoztatásnak meg kell lenni a cég honlapján, illetve hogyha ennek print formája, manifest formája van ennek az utalványnak, akkor azon. Azt nem lehet mondani, azt nem mondhatja egy fogyasztó, hogy én olyan egyszerű vagyok, hogy nem olvasom el, hogy kivel szerződök, vagy mire szerződök. Az biztos, hogy egy átlagos képességű, tájékozottságú fogyasztóval dolgozik elméletben is egy testület.
2: Jó, tehát akkor visszatérve rá, tehát amikor én egy közvetítőtől vásárolok, akkor nem a közvetítővel, ő csak közvetít, hanem ha panaszom van, akkor ahhoz kell fordulnom, akitől ez ered. Jól
4: igen,
2: fogalmazom?
4: Meg kell nézni, ki van a számlán, ez a fontos, vele van a fogyasztói viszony.
2: Közben megjött Csiklósi Máté is, és mint ilyen itt bólogat nagyon. Szia, Máté!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Tipikus ez a történet, nem?
3: Persze, és mindig képviselni kell a fogyasztókat, hiszen azért vagyunk itt, meg azért van ez a műsor is. Ugyanakkor arra tényleg nem győzhetjük elégszer felhívni a figyelmet, hogy a számla mellett, hogy kiállította ki a számlát, tényleg legalább első vásárlás esetén ezeknek a felületeknek, mert akkor most mondjuk felületeket, hiszen van mondjuk a bónuszbrigád, hogy volt, vagy hogy mondjam, volt, van, mert más volt, mint van, de hogy vannak ugye a marketplace-ek, sokszor beszéltünk róla, többször összettük a témát, ugye az online piacok, amelyek szintén, és volt nemrég egy felmérésünk, ami egyértelműen kimutatja, hogy a fogyasztók minimum felének fogalma nincsen, hogy marketplace-en vásárol, vagy egy webshopban, de vannak olyan marketplace-ek Magyarországon, mondjuk én neveket ugye ki szoktuk mondani, mint például a sportáruház Decathlon, amiről 10%-nyi fogyasztó gondolta, hogy az marketplace-ként működik, már pedig működik marketplace-ként is. Tehát, hogy ezeket nézzük meg elsőre, általános szerződési feltételek, nem kell a bonyolult részén végigmenni, értem, hogy nem mindenki akar jogi nyelvet tanulni, és ez teljesen oké is, de azt megnézni, hogy ez most egy bolt, ez most egy marketplace, azaz egy online piactér, vagy bármi más, vagy egy közvetítő, nagyon jó volt a felvetés, ugye utazásoknál például, vagy repülőjegyeknél, vagy bármilyen más esetben, bizony nagyon sokszor közvetítő, azaz old, közvetítője az az oldal, ahol vagyunk. Nézzük meg, micsoda az, amitől veszünk. Koncertjegyek, még nagyon klasszikus.
2: Arról majd beszélni fogunk nem soká. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy marketplace-ekkel kapcsolatban voltak-e már békértető ügyeitek? Tehát azt gondolom, ott is nagyon sok a felháborodott
4: fogyasztó. Abszolút, és a békértető testület minden elérhető felületén kommunikálja a tudatos fogyasztóknak, hogy legyenek még tudatosabbak a nem tudatosoknak, meg hogyan. Tehát rábökök valamire, közösségi oldalon, felugró ablakra, aztán onnantól kezdve jönnek a horror történetek. Volt, aki irodabútort, volt, aki esküvői ruhát rendelt, így volt egy olyan hölgy, aki TikTokon választott esküvői ruhát magának, és akkor kivonatozott a nem tudom én hova, állt szegény leendő férjével a tűző napsütésben a parkoló háta mögött, SMS-ezgetett, vagy megpróbálta elérni azt a hölgyet, aki ígérte neki, hogy neki lesz esküvői ruhája. Azt hiszem, akkor már túl is voltak valami egyeztetésen. Erre kapott egy SMS-t, hogy ja, most bezártam az üzletet, menj át a szomszéd műkörmöshöz, majd rád próbálja. Tehát nem mindegy, hogy kitől és mit rendelünk, tehát bármilyen praktikus, hogy felugrik egy kép, akkor ne adjuk oda az összes pénzünket egy képért.
2: Hát igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, néhány hét múlva megint elvárlak, és akkor kérlek szépen, hogy szemesgesz nekünk a békértető testületi ügyekből, mert élek a gyanúval, hogy kifogyhatatlanok.
4: Köszönöm szépen!
2: Facsipesz. Edzőtermeket vizsgált a hatóság, és én azt mondtam a műsor ellen, hogy nyilván nem ok nélkül, mert szerintem aki a hatóságtól is bármelyik edzőterembe bemegy, és egy kicsit alaposan van, végignézi a feltételeiket, az azért talál kivetni valót. Ezért is kértem, hogy beszéljünk ma erről Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke már itt is van. Szia!
5: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Én akkor hagytam abba az edzőterembe való járkálást, amikor először minden szép volt és jó volt, aztán mindenféle olyan dolgot kikötöttek, amihez én nem tudok és nem is akarok igazodni. De szerintem ti is találkoztatok rengeteg extrém kikötéssel.
5: Hát egyébként meglepően sok fogyasztói bejelentés érkezett az ügyfélszolgálathoz és a kormányhivatalokhoz is. Aha. Ebben a témakörben, és nem véletlenül vizsgáltuk, és vizsgáljuk meg folyamatosan az idejében ezeket, az edzőtermeket, ez egy teljesen új vizsgálat, korábbi években nem volt. Tehát azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a panaszok száma, és épp ezért került be az ellenőrzési és vizsgálati programunkba. Ugye kifejezetten itt az általános szerződési feltételekről beszélünk.
2: Ott a lényeg.
5: Így van, de hát ez az, amit ugye sose olvasunk el, teljesen mindegy, hogy internetes vásárlásról van szó, vagy bármilyen szolgáltatásról, aláírjuk, megadjuk a jogot, aztán utána megnézzük nagyot, hogy hogyan engedheti meg az a vállalkozás, cég vagy szolgáltató azt, amit megenged magának, ő megközli, hogy de hát ott van az ASZEP 13. pontjában, vagy a 24. oldalon, mi meg ezt aláírtuk. Ami egyrészt igaz, tehát nyilván mi, mint fogyasztók is lehetünk tudatosabbak és alaposabbak, de ugyanakkor ez nem mentesíti azt a vállalkozás alól, vagy az alól, hogy ne folytasson tisztességes kereskedelmi gyakorlatot. Mert sok esetben tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznak, és ez már a mostani vizsgálatok során is látszódott.
2: Tehát ez az, amit le akarnak nyomni a torkunkon, egyébként nagyon vicces, kikötnek valamit, ami szabálytalan, majd arra hivatkoznak, hogy benne van az ASZEP-ben. Engem már ez felháborít. Például olyanokat kikötnek, hogyha én 72 órával előtte nem mondom le, akkor az megtörtént, nek számít, és ki kell, hogy fizessem. Na most azért nem életszerű az, mondjuk kificamodik a bokám az edzés előtt, mondjuk még ha szerencsék van egy nappal, de mondjuk odafele menet, akkor milyen alapon fizetek én büntetővámot azért, mert akaratomon kívül történt velem valami? Nem, tehát szerintem ezek a szabályok felháborítva.
5: Hát így van, és még ennyire extrém esetnek se kell lenni, csak annyi elég, hogy nekünk most nincs kedvünk elmenni abba az edzőterembe, tehát nem kötelezhetnek erre minket, és mi emiatt nem bukhatunk valami szolgáltatást. Itt nem arról van szó, mondjuk egy fallabdánál, ahol kibérlünk egy termet, és aztán nem megyünk el, mert ott nyilván abból kára származhat a a szolgáltatónak. De itt, hogy most éppen 28-an vannak az edzőtermben, vagy csak 27-en, mert mi nem megyünk el, ez megint más kérdés. Tehát emiatt mi nem bukhatjuk a szolgáltatás alapján, a szerzős alapján nekünk járó szolgáltatás összeget.
2: A legszemérmetlenebb dolgokkal én ezekbe az újfajta pilates helyeken találkoztam, ahol ugye ilyen nem ágyak azok, de úgy néznek ki, szóval ilyen valamik vannak, amin gyakorlatozunk, de soha, én legalábbis hova jártam, még soha nem volt mind a 8-nál ember, és mégis kikötik, hogy akkor kifizetett, sőt, ha háromszor nem észek, kizárnak ezt. Hogy hát lehet?
5: Igen, ezek, amik tipikusan ilyen tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek, vagy minősülhetnek, hiszen olyan a felek közötti egyenrangúságot és az egyen szintet különböztetik meg, hogyha nagyon nem fog belemenni jogászkodásba, de az a lényeg, hogy többlet jogot adnak a vállalkozásnak, és többlet kötelezettséget, vagy kevesebb jogot nekünk számunkra, mint fogyasztóknak. De rengeteg ilyen szerződési feltétel van. A másik, ami például nagyon gyakori és fordultak hozzánk fogyasztók, kötöttek egy határozott idejű szerződést, azt mondták, hogy 2 hónapig járnak az edzésre, nyilván megadták a bankkártyájuk adatait, levonták az összet. Véget ért a 2 hónap, lehet, hogy akartak menni tovább, lehet, hogy nem akartak, teljesen mindegy, és tovább vonták az összeget.
2: Automatikusan.
5: És akkor így rákérdeztek, hogy miért. Hát az ASF 14-es pontjában ott van, hogy ha nem szól arról, hogy ő nem akar menni a későbbiekben, akkor hallgatólagosan beleegyezett, hogy meghosszabbodik automatikusan a szerződés, és ezért ők joggal vonták le. Na, ez tipikusan tisztességtelen szerződési kikötés.
2: Mit lehet tenni ezekkel? Néhány műsorral ezelőtt itt volt a Fébésznek a munkatársa, ők folyamatosan nézik, ők speciál a websájtokon az ASF-eket, ott se sokkal jobb a helyzet, ott se sokkal rózsásabb, de hogy ők azt mondják, hogy ilyenkor bejelentést tesznek a hatóságoknál. Ti ilyenkor, vagy a kormányhivatalok ilyenkor hivatalból eljárnak?
5: Így van, és itt az az első lépés, hogy mindig felveszik a kapcsolatot a vállalkozással. Egyébként bármilyen vállalkozás ASF-éről van szó, ingatlan közvetítőknél ez elég gyakori, vagy autókereskedőknél, ez külön, azt hiszem, külön misét megér, vagy egy külön adást. De egyébként az edzőtermekkel kapcsolatban is fellépünk, és mindig megkeressük az edzőterm szolgáltatót, üzemeltetőt. És nagyon sok esetben, és ez most tényleg kb. Az esetek 90%-a az a helyzet, hogy hát jó, akkor módosítjuk. Akár egyetért a vállalkozás, akár nem, vagy egy másik kikötést tesz, vagy töröl egy tisztességtelen szerződési feltételt. Tehát ezért jó, hogyha bejelentésre jönnek a fogyasztók, mert mi közvetlenül megkeressük a szolgáltatót, és ők az esetek jelentős többségében változtatnak a gyakorlatokon.
2: És vissza is mentek, tehát visszavizsgálódtok, vagy nem tudom, hogy mondjam, monitoroz.
5: Ez az ismételt ellenőrzés, így van, tehát egy bizonyos időszakonként, ami azt megnézzük, hogy ne az legyen, ez mindenfajta ellenőrzésre vonatkozik, hogy újra a tisztességtelen a vállalkozás. De ez nem szokott egyébként előfordulni, tehát nem szokták visszamódosítani, hál' Istennek, az ASF-et, de azért megnézzük mindig később is.
2: Az is eszembe jutott pont a Fébész kapcsán, hogy arról beszélgettünk, hogy mindig felül kell vizsgálni, tehát az ASF az nem olyan, mint egy fundamentum, hogy egyszer megcsináltuk, és addig jó, amíg létezik az a cég, hanem azokat folyamatosan felül kell vizsgálni.
5: Hát ez pontosan így van. Egyrészt azért, mint a jogszabályok is változnak, a környezet is változik, akár a fogyasztói igények is változhatnak.
2: A helyzet is, igen.
5: A helyzet is. Tehát ezekért is érdemes átnézni, és folyamatosan felülvizsgálni, hogy te mondtad, meg adott esetben módosítani.
2: Van erre nektek kapacitásotok? Tehát van-e, akik folyamatosan nézik az ASF-eket? Nyugtasd meg, hogy igen.
5: Hát azon vagyunk, hogy legyen, nem csak az NKFH, hanem a kormányhivatalok is nézik, tehát az ASF vizsgálat ez mindenkinek a jogkörébe, és amit még megemlítek, és talán megnyugtatóak adhat, hogy az ügyészségnek is van ilyen hatásköre, hogy általános szerződési feltételeket nézzen. Ráadásul az ügyészség nem edzőtermeknél, de például online webáruházaknál kifejezetten pert is szokott indítani ezzel kapcsolatban, közérdekű keresetet.
2: De mi az ügyészség, hogy keveredik ezt?
5: Az ügyészségnek is van egy olyan hatásköre, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen szerződési feltételek esetén felléphet, közérdekű keresetet indíthat a bíróság előtt, ahogy egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság is. Az ügyészség is ugyanazt csinálja, mint mi, megkeresi a vállalkozást, ott viszont, hogyha a vállalkozás nem reagál adott esetben, akkor pert is indít. Úgyhogy az ügyészségnek is van egy ilyen hatásköre, és ők is azért megfelelő kapacitással rendelkeznek, és tényleg ez egy kiemelt prioritás nekik is.
2: Reméljük, hogy lesznek eredmények, mert azért bevallom, hogy én a fogyasztóknak drukkolok, de nagyon, hogy tényleg amire leszerződünk, azt megkapjuk maradéktalanul, és ne tegyenek olyan téglákat akadályként, amiken elbukhatunk, mert ahogy te is mondtad, a szerződés az két oldalú, de az nem azt jelenti, hogy az egyik egy csomó hátrányt kap, a másik vele szemben egy csomó előnyt, ha jól értem.
5: Abszolút jól érted, és amint még megemlítenék, és szintén ez az egyoldalúság, ez az egyoldalú díjemelés. Azért ez is előfordul, amikor kapunk egy tájékoztatást, hogy a legjobb esetben tájékoztatnak minket, hogyha most megemelték a díjat. És akkor így kérdezünk, hogy de milyen alapon, ráadásul nem kis összeggel, tehát nem 2000 forint havonta, hanem 28%-kal, ami már egy jelentős összeg egy edzőteremnél, és akkor közlik, hogy ASF 27. pont. Tehát ez sem csak úgy megy, hogy az ASF-be leírjuk, hogy mi bármikor, bármekkora összeget emelhetünk. Nyilván vannak határok, amit egyedi ügyben mindig meg kell nézni. Nyilván tudjuk, hogy emelhetőek bármifajta költség, de azért az arányosság meg a tisztesség követelményt meg kell tartani.
2: Meg valamennyi idővel előtte, ugye, ha jól emlékszem, nyáron volt, hogy az összes mobiltelefonszól vagy hírközlési szolgáltató egy karmester vonásra megemelte mindenkinek a díját, de azt már hónapokkal előtte kiküldték. Na azt ugye olvastuk, vagy nem, az már a mi sarunk, ugye?
5: Így van. És egyébként az is igaz, hogy az egyoldalú díjemelésnél is. Tehát amellett, hogy arányosnak kell lenni, amellett, hogy megfelelően tájékoztatni kell, ez indok a szerződéstől való elállásra. Tehát nekünk megfelelő időt kell biztosítani, hogy mondjuk megkapjuk ezt a tájékoztatást, és van mondjuk 8 napunk, vagy 10 napunk. Jó, akkor mi ezt nem akarjuk ekkora összegért, elállunk, és semmifajta következménye nincsen, annyi, hogy többet oda nem fogunk járni.
2: Na, gondolom itt is találtok ilyen privákat.
5: Biztos, és volt is ilyen bejelentés. Tehát az a lényeg, hogy a fogyasztó dönthesse már el, hogy ő hova akar menni, mennyiért akar menni, milyen feltételek, és mennyi ideig akarja igénybe venni azt a szolgáltatást.
2: Meg hogy hol költi el a pénzét, mert vannak, hol fordítva ülnek a lovon, hát ők vannak a fogyasztói. Na jó, oké, hálásan köszönöm, Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a vendégem.
6: Facsipesz.
2: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőhöz fordulok, mégpedig egy, azt hiszem, nagyon aktuális kérdést, ugye a műsor elén is mondtam, vajon kiírhatja egy kereskedő, hogy ő felárat számol a hűtött italokért? Én nekem fölakadt a szemem, mikor ezt megláttam egyébként, mert hogy nem egy helyem van, elgondolkodtam rajta, én két választ is tudnék rá, de te vagy a szakértő, és tényleg itt ebben a nagyon nagy melegben kiírja, hogy ő még plusz, mit tudom én, 50 meg 100 forint felad számol, amit egyébként azért nem értek, mert a hűtőnek menni kell, így is, úgy is. Na mindegy, szóval mit szólsz ehhez a ragyogó ötlethez?
3: Érdekes kérdés ez, és egyébként bírósági vagy hatósági ügyet nem tudok, amely ebben a kérdésben döntött volna korábban, úgyhogy szerintem filozofálgatni tudunk a jogszabályok ismeretében, mert hogy én meg pont ezen gondolkoztam nagyon sokszor, hogy nagyon érdekes, hogy akár egy bor, vagy egy üdítő, vagy egy pezsgő, vagy bármi más, vagy egy ásványvíz egy adott boltban hűtetlenül ugyanannyiba kerül, mint hűtve, hiszen hát azért nem kevés energiát használ el ugye az a vállalkozás, aki berak egy hűtőt, és azt üzemelteti mondjuk ebben a 40 fokban, akár ugye több
2: ami
3: hűtőt
2: is. Ami nem akar
3: is.
2: Elmúlni soha.
3: Így van. Úgyhogy a kérdés jó. Azt gondolom, hogy szerintem megteheti, hogy eltérő árat alkalmaz, ugyanakkor erről nagyon láthatóan, nagyon jól olvashatóan, és nagyon egyértelműen kell tájékoztatni a fogyasztókat. Hiszen itt lesz kétszer ugyanaz a vonalkód, ugyanaz a termék.
2: Mi az, hogy kétszer ugyanaz a vonalkód?
3: Minden termékhez tartozik ugye egy vonalkód, és ugye a számlázó...
2: És kétszer?
3: Kétszer ugyanaz, mert az egyik egy hűtött, a másik meg egy
2: hűtött. Értem.
3: Tehát, hogy amikor ő megpróbálja őket lehúzni, akkor ezt alapvetően egy nyilvántartási rendszerben is nehéz lesz megoldania. Másik oldalról pedig nyilván a fogyasztónak is tudnia kell, hogy amennyiben ő a hűtőből veszi ki a hideg italt, akkor azért ő többet fog fizetni. Tehát ennek szerintem egy módja van. Egyrészt saját maga kezelje a rendszerében, és ne legyen kérdés, hogy a hűtött italok a pénztárnál más áron fognak a fogyasztó kosarába vándorolni. A másik, hogy a fogyasztó, amikor a választáshoz érkezik, tehát odaáll és vagy polc, vagy hűtő, akkor legyen tisztában azzal, hogy nem tudom, plusz 50 forint lesz a hűtött.
2: Értem, tehát ezek szerint a jogszabályok nem tiltják ezt a külön sarcot, tehát, hogy költségeket számoljon föl, de akkor én most beleteszek egy csavart, mégpedig azt, hogy például az üdítőitalok, az ásványvizek, mondjuk a Coca-Colát is úgy reklámozzák, hogy jégbe hűtve az igazi, tehát egy energiaitaloknál az ajánlott hőmérséklet, a cégek, a gyártók által ajánlott hőmérséklet hűtött. Akkor ha az a előírás, akkor hogy lehet ezért még büntető vámot szedni? Mert de érted, mit mondom?
3: Megint fordítva közelíteném meg, mert nem vendéglátóipari egységekről beszélünk, ugye, tehát nem egy étteremben, ahol azt vállalja a vállalkozó, hogy felszolgálja neked, és odaadja az italt,
2: de
3: meg az
2: ételt. De nem kötelező a kereskedőnek olyan úgy tartani, hogy ne romoljon meg a termék.
3: De nem romlik meg a termék, tehát egy ásványvíz nem romlik meg attól, hogy hűtik vagy nem hűtik, egy üdítőital szintén nem. Abban egyetértek veled, hogy melegen, vagy akár csak langyosan egy sört, vagy egy cukros üdítőt soha életemben nem innám meg. Az ásványvizet egyébként szeretem szobahőmérsékleten inni, mert egyszerűen mindegy.
2: Én nem iszom meg a hűtőt italt, mert féltem a torkom, de ezért ezen föl vagyok
3: háborúzva. 40 fokos az egy kicsit sok. Maradjunk annyiban egyébként, hogy jelenleg az én tapasztalatom szerint nem szednek ezért úgymond plusz díjakat az üzletek. Lehet, hogy van rá példa, de az én általam bejárt rettenetesen sok boltból nem láttam olyat, ahol volt. Ez szerintem így jó, szerintem egyébként megtehetnék, ugyanakkor ez csak egy nagyon átlátható és nagyon kompetens tájékoztatással tehetik meg.
2: Tehát, hogy ki van írva, kisboltokban lehet látni, ha ki van írva, hogy ezért felszámolnak, akkor majd mi a lábunkkal döntünk, eldöntjük, hogy kell-e így is ez az üdítő, vagy sör, ez eszembe se jutott, tényleg, hát a sör is állítólag, én még nem ittam tényleg az életemben soha sört, de azt mondják, hogy az melegen ihatatlan, mert valami máshoz hasonlít. Tehát, hogy megtehetik, mi meg eldönthetjük, hogy akkor ott vásárolunk, hogy a tikasztó melegben még elvánszorgunk egy következő boltba. Nagyjából ez a tanulsága ennek a dolognak.
6: Facsipesz.
2: A műsor elején megint csak erre tudok hivatkozni, a tartalomba azt kérdeztem, hogy mit ér egy szóba kötött szerződés, van-e egyáltalán súlya, főleg vitás helyzetekbe, és akkor megfordítom, mert mi már ilyenekről is beszélgettünk, hogy mi van akkor, ha valaki, mondjuk egy szolgáltató jön, és azt mondja, hogy kicserélje az ablakot, ezt én most csak kitaláltam, és kérem, hogy hol a szerződés, és mondja, hogy majd hozom kezicsókolom, és közben nagyon nekiállnak a munkának, és az a szerződés soha nem ér oda. A problémánkban nagyon megüthetjük a bokánkat, tehát kezdjük azzal, Máté, hogy mit ér egy szóban kötött szerződés.
3: Ugye nem csak szóban, még ráutaló magatartással is lehet szerződést kötni.
2: Az mit jelent?
3: Az, hogy például, amikor vásárolunk, és a kasszaszalagra odahelyezzük a tejet, akkor ez egy ráutaló magatartás, hiszen nem szólunk a kasszás hölgynek, hogy szeretnénk szerződni a tej megvásárlása kapcsán.
2: Miért az is egy szerződés, hogy veszek egy tejet a boltban?
3: Így van, adásvételi szerződésről beszélünk, hiszen ugye, ő elad egy tejet, én megveszem a tejet, fizetek érte, és hazaviszem. Tehát ez ugye a ráutaló magatartás, és van a szóbeli szerződés is, amelyek közül is emeljük ki, pont friss élményem van, jó, meleg is van egyébként is, klímát szereltem be egy adott ingatlanba, ahol az egyébként családhoz kötődő ismerős klímaszerelő mondta, hogy ugye nem kérek számlát. Mondtam, hogy hát én ilyen rossz helyen dolgozom, és az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon ragaszkodom a számlához, mondta, hogy hát 20 éve ismeri az XY csátunkat, semmi probléma nem lehet, nem ismeri föl, hogy egyáltalán én miért akarom ezt a számlát, és akkor mondtam neki, hogy itt van ez a klíma. Van rá 8 év jótállás. Mondom, az a helyzet, hogy én egy nagyon optimista ember vagyok, de hogy 8 év múlva mind a ketten élünk, és ugyanezt a foglalkozást űzzük, mint amit most, annak az esélye nem 100%. Lehet, hogy 95, lehet, hogy 85, lehet, hogy 60, nem tudom. Én szeretném az utódaimnak is biztosítani azt a lehetőséget, hogy erre a klímaberendezésre én 8 évig reklamálhassak, és szeretném magamnak is, ha véletlenül veled esne bármilyen baj. Utána fogta magát, és azt mondta, hogy rendben van, megoldja, és hozta a berendezésről a számlát. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian egyértelműen végig gondolhatjuk, hogyha nem lenne meg ennek a klímaberendezésnek a számlája, és itt most nem is az a lényeg, hogy írunk egy 3 oldalas beszerelési és adásvételi szerződést, de hogy önmagában legalább a szerződés alapjait bizonyító tény, önmagában a gyártónak vagy a forgalmazónak, aki ugye eladja a klímát, a számlája arról, hogy én megvettem 300 000 forintért ezt és ezt a berendezést, az meg kell, hogy legyen, mert különben ha meghibásodik, senki nem lesz, aki biztosan 100%-ig el fog járni ebben az esetben.
2: De én hogy tudom bizonyítani a szóbeli szerződést, ha nincs ott tanú? Mondjuk te nem állsz ott, és én a Tomival nem egyezek meg valami, és nem vagy ott tanúként.
3: Alapvetően nem nagyon lehet. Vannak olyan kerülőutak, amik alapvetően átételesen bizonyítják, hogy volt egy szerződés közöttünk. Ez például, hogyha panaszt teszek. Tehát, hogyha van egy problémás ügy, és megírom, hogy te figyelj, elromlott a klíma. Jó, kimegyek, megnézem, mikor is szereltük be. Hát mondom, egy olyan két évvel ezelőtt. És akkor azt mondja, két éve szerződtünk le, két éve igen, beszereltük, jó, megnézem, majd utána mégsem jön, vagy nem tudja kijavítani, akkor ugye nekem ebben a dokumentum azért benne lesz, hogy ő elismerte, hogy ezt az eszköz bizony ő szerelte be. Nyilván megint nem teljes értékű bizonyítékokról beszélünk, mert nem lesz ott a pontos dátum, nem lesz ott a pontos ár, nem lesz ott az ő cégének vagy egyebének a neve, hogy pontosan ki is a felelős, egy embert kergetünk vele, aki most, hogy egyéni vállalkozó vagy egy cég alkalmazottja vagy tulajdonos, arról ugye fogalmunk nincsen. Tehát azért mégiscsak jobb minden egyes ilyen klasszikus, pláne azért több százezer forintot, millió forintot elérő esetben szerződni. És tudom, hangsúlyozom, tudom, hogy borzasztó kényelmetlen, mert ezeknek az embereknek a jelentős része nem szeretné. Azt fogja nekünk mondani, hogy normálisak vagyunk, hát ki akarjuk fizetni az áfát, de ez egyrészt egy adócsaló, másrésztről pedig egy a mi érdekeinket közepesen képviselő
2: észrevétel. De teljesen ciki azt mondani, hogy én ragaszkodom a számlához, de én is tapasztaltam már ilyet egyébként.
3: Én ahogy egyébként emberekkel beszélek, egyre inkább azt látom, hogy ez vállalkozók egy részétől egy taktika, mert
2: tudod,
3: nekik...
2: mind döbbentem, meg bocsánat, hogy közvágok, amikor 20 vagy 25 éve először kint voltunk Olaszországban, és ilyen lakókocsiban laktunk, és elmentünk vásárolni a zöldségeshez, és én salátát csináltam, és kellett hozzá petrezselyem. A petrezselyemet, amit a kezébe adtam, azt lemérte, és leblokkolta. Ezen annyira megdöbbentem a kis magyar agyammal, fillérek volt, tehát ez gondolatod, de hogy automatikusan és adta oda a blokkot.
3: Mondjuk ilyennel találkoztam Magyarországon is, de Olaszországban azt is tudni kell, hogy most azt hiszem egy kicsit enyhült, de a 2000-es években Olaszországban annyira szigorúan vették a nyugtaadást, hogy nem csak hogy az eladót, hanem a vevőt is büntetni lehetett, ha nem vette át a nyugtát. Tehát több esetben tapasztaltam kint létnél, hogy ott voltak, ahogy ők mondták, fináncok, és jöttek, és amennyiben nem tudtad felmutatni a vásárlás után a nyugtát, te ugyanúgy büntethető voltál, mint az az eladó, aki nem adta át.
2: Milyen messze tartunk? Vagyunk mi még ettől, körülbelül. Van még egy témánk, és el se engedlek addig, míg meg nem beszéljük, és egy kicsit azt gondolom, hogy a korábban megbeszéltekhez hasonló, tehát ez hallgató írta a facsipesz2025@gmail.com címre, és mindenképpen ezért ragaszkodnék hozzá, hogy megkapja a válaszát. Nem adták neki oda a számlát a munka végeztével, azt ígérték, hogy odaadta a pénzt, és azt ígérték, hogy mindjárt elküldik e-mailbe. Ilyen egyébként, csak ezt én mondom, gyakran előfordul, én például a kutyával voltam pont a múltkor, és nem kaptam számlát, mondták, mire hazérek, ott lesz e-mailbe, ott is volt. Tehát ezek korrektek, de a hallgató számára a számla soha nem jött meg, és kicsit sem elégedett a ugye az ellenszolgáltatással, és hiába próbálja utolérni őket, az ő számát letiltották. Hát ezek olyan esetek, amikor valószínűleg sok ember, én is a hajam tépném, mert jó hiszemű vagy, de ugyanakkor azt el kell fogadni, hogy e-mailbe küldenek számlát, ez nagyon gyakori.
3: Szerintem pont az e-mailben történő számlaküldés mutatja, hogy azok a kifogások, hogy ezt most nem tudom megcsinálni, ez légből kapott, és nem oké. Hiszen jelenleg egy számlázó program mobiltelefonon pont ugyanúgy elérhető, mint bármelyik számítógépről. Kézi számlát lényegében már a vállalkozások 1%-a alatt állít ki bárki is. Ne is foglalkozunk ezzel, de hogyha meg kézi számlát állít ki, akkor meg legyen nála a kézi számla, és állítsa ki. Számtalan olyan esetben például gumicserét évek óta olyan szolgáltatást alkalmazunk, hogy kijönnek hozzánk. Ugye ez a hosszú sorbanállás időpontfoglás téli tavaszi gumicserénél eléggé agyibasztó, ezért mi általában egy vállalkozót kiszoktunk hívni, aki több autónak párhuzamosan kicseréli a téli-nyári gumijait, és ott is úgy van, hogy mondják, hogy hogyan szeretnék fizetni, mondom, hogy mit tudom, készpénzzel, szóval jó, mindjárt hívom az irodát, és küldi a számlát. És úgy megy, hogy ott ül benn a gépjárműben, vagy kis buszban, vagy kis teherautóban, fölhívja a titkárnőt, elküldi, hogy ezek az adatok, legyen szíves, küldje el a számlát, átküldi a számlát, én pedig odaadom az összeget. De ez megoldható, hozzáteszem, ha lenne jogosultsága, akkor ő a kis buszban is ki tudna állítani mobiltelefonról a számlát. Tehát én ezért azt gondolom, hogy bár a jó hiszeműség és az egymás közötti régi kapcsolatok miatt benne van az, hogy én kifizetem és majd küldöd a számlát, de ismeretlen vállalkozónál, és megint ide térnék vissza, még nem használt ismeretlen vállalkozónál, ez azt gondolom főleg nagy összeg esetében ez egy könnyelműség.
2: Ilyenkor úgy lehet ebből kimászni, ugye, hogy azt mondom, hogy jaj, de nincs ám készpénz, hogy átutalma, hogy megjön a számla.
3: Lehet természetesen.
2: De ez egy elegánsabb módja annak, igen, hogy nem hiszek neked, úgyhogy...
3: Így van, természetesen. Ahhoz lehet ragaszkodni, hogy alapvetően a fizetési készpénzforgalmi szabályok alapján a számlának és a pénz átadásának egy időben kell történnie.
2: De azt ugye senki nem kötheti ki, hogy csak készpénzbe fizethetsz. Illetve, ha ő kiköti, ez egy kétoldali egyességnek, igen, számít. Tehát én vagy azt mondom, hogy jó, vagy azt mondom, hogy nem. És ha nem engedi, hogy ne készpénzbe fizessek, akkor ott kell hagyni azt a vállalkozást?
3: Így van. Tehát ezek megint csak a szerződéskötés alapvető informatív elemei, tehát hogy úgy veszem igénybe azt a szolgáltatást, hogy tudom, hogy itt készpénzes fizetés van, vagy tudom, hogy itt, aha, csak elektronikus fizetés van. Gondolod-e, hogy meglepődtem, amikor pár éve Berlinbe kimentem, és ott konkrétan nem az a probléma, hogy nem tudok kártyával fizetni, hanem az a probléma, hogy nem tudok készpénzzel fizetni.
2: Jéti.
3: Tehát az üzletek, a múzeumok, a büfék jelentős része nem fogad el készpénzt. Vittem a jó kis eurómat, gondolván, hogy majd azzal ott bármit, és nem. Konkrétan kicsit gonosz leszek, de lényegében a török kisboltok azok, akik készpénzt elfogadnak, a többi nem igazán.
2: Tehát akkor visszaugorva erre a történetre, ilyenkor hova is mehet? Tehát először is írjon egy e-mailt.
3: Mindenképpen panasszal kell kezdenünk minden esetben. A jogszabályok is ma már úgy határozzák meg a konfliktus kezelést, hogy a panasszal kell kezdenünk, azzal dokumentáljuk, hogy megpróbáltuk. Mégiscsak az a korrekt, hogyha a vállalkozással próbáljuk meg a panaszt rendezni, és nem egyből hatósághoz fordulunk. Aha. Megpróbáljuk rendezni, ha nem kapunk rá választ, vagy hogyha elutasító választ kapunk, akkor ha klasszikus vitáról beszélünk, pénzt akarok vissza, kapok vissza, javítást akarok, új takarítást akarok, stb., akkor békéltető testület. Ha csupán az a problémám, hogy nem kaptam...
2: De ez most nem a takarítás.
3: Ezért mondom, hogy ha pusztán az a problémám, hogy nem kaptam számlát, akkor viszont hatóság. Elsősorban az a fogyasztóvédelmi hatóság köteles hasonlót kivizsgálni, de azért azt tudni kell, hogy a számlaadás, nyugtadás ellenőrzésének a feladata az azért alapvetően az adóhatósághoz tartozik, akik szintén várnak bejelentést, ugyanakkor azt is lássuk be, hogy az ország összes nem kaptam számlát bejelentését nem fogják egyedileg kivizsgálni.
2: Jó, de hát azért itt jogosan érezhette magát a hallgató becsapva, hogy megnyugtatták, hogy majd küldik e-mailbe, aztán le is tiltották a telefonját. Szóval ezek hihetetlen, de sajnos...
3: Megnyugtatás nélkül is teljesen becsapva kellett, hogy érezze magát, mert hogyha fizetünk valamiért, akkor azért a számla jár. Tehát, hogy az nem egy olyan kérdés, hogy az egy valami előny, hogy én adom a számlát, hanem az ugye a jogszabályok alapján köteles formailag megfelelő nyugtát vagy számlát biztosítani. Itt, ha ez elmarad, ő jogszabályt sért, és nekünk kárt okoz.
2: Hát nem is kicsit.
6: Facsipesz.
2: És ahogy ígértem a műsor elején, egy elég lehetetlen történetről is fogunk foglalkozni, leginkább tanulságképpen. Ehhez pedig itt van már Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél. Szervusztok,
7: köszönöm a meghívást.
2: Tehát ugye azt mondtam az elején, hogy mi van, ha én azt gondolom, már nincs tartozásom, a bank meg azt állítja, hogy van, még csak ha egy hónap is, kinek van igaza, mit lehet csinálni, hova lehet futni. Gondolom, hogy pénzügyi békértető előtt is volt már ilyen ügy, nem véletlenül beszélünk róla.
7: Igen, ahhoz, hogy a pénzügyi békértető testethez eljussunk, alap követelmény, az első lépcső, amit meg kell lépnünk, hogy először magánál a banknál jelezzük, vagy a pénzügyi szolgáltatónál a kifogásunkat. Ezt célszerű írásban megtenni, ha ezt telefonon tesszük, akkor jegyzőkönyvet tudunk, vagy visszahallgatását kérhetjük a szövegnek.
2: Igen.
7: És gyakorlatilag 30 napon belül egy részletesen megindokolt választ kell kapnunk. Pénzforgalmi, tehát bankkártyás, bankszámlát érintő ügyekbe 15 munkanapa, amik meg kell kapjuk a választ. Hogyha elutasítják a kifogásunkat, ezt részletesen meg kell indokolni, el kell mondani, hogy milyen alapon. ezután mehetünk a pénzügyi békéltető testülethez elszámolási, anyagi, polgári jogi jogvitával, illetve hogyha a pénzügyi tárgyú törvények megsértését látjuk, a Nemzeti Bankhoz is mehetünk, de ott anyagi elszámolási kielégítést azt nem fogunk kapni. Egy-két tipikus esetet hoztam, egy kis salátát abból, hogy milyen esetek lehetnek. Például, hogyha valakinek egy hosszadalmas, akár követeléskezelési, akár valami problémás tartozás a banknál, ilyen úgynevezett workout cégnél maradt, akkor fölmerülhet, hogy, és ezzel volt olyan fogyasztó, aki élt is, a pénzügyi békéltető testület előtt, azt mondta, hogy elévült már ez a tartozás.
2: És elévülhet egyáltalán?
7: Na, és innen jön igazából a csavar, ugyanis az elévülésnek, én szerintem egy korábbi adásban lehet, hogy erről a Siklós Simáté kolléga már valamennyire mesélt.
2: Nem a Siklós Simáté kolléga, hanem pont az itt ülő.
7: Igen, bocsánat.
2: Zentai András
7: kolléga mesélt.
1: Szerintem többször is beszéltem.
7: Igen, az tehát az a lényeg az elévülésnek, hogy valóban van ez a bizonyos bűvös 5 éves igen. határ, de ez azt jelenti, hogy egy 5 év után bíróság előtt nem tudja vitatni az intézmény a tartozást, de valójában egy tartozás az sohasem évül el, 5 év után sem. Tehát az mindig is megmarad, azonban bíróság előtt, vagy más fórum előtt.
2: De ez már... a behajthatatlan, hát nem?
7: Gyakorlatilag én nem prejudikálnék, hogy milyen eszközöket meg kint alkalmaz, de bíróság előtt, tehát nem tudja követelni, és itt is ez volt az egyességnek a lényege, hogy nem tudták ezt érvényesíteni. Mm. Tulajdonképpen itt állt meg a történet. A másik az egy hagyatéki, örökhagyási történet. A elhunyt hozzátartozó hagyatékához kapcsolódóan egy bank követelt hitelt is, és bár a Magyar Nemzeti Banknak ugye nem az a feladat, ami a pénzügyi tárgyi törvényeket, vagy a pénzügyi békéltető testületnek nem az a feladat, hogy egyéb törvényeket is értelmezzünk, de az ügyfél azt mondta, vagy az örökös, a hiteltartozást is megkapó ügyfél, hogy ő a hagyaték átadási végzésben erről nem értesült, erről a tartozásról.
2: Mert hogy a hagyaték átadási végzésben minden tételesen benne van, hogy mit kapok, és mi a kötelességem. Így nagyon leegyszerűsítve.
7: Így van, ezt akartam én is pont elmondani, és ez volt az egyik kifogása. A másik pedig az, hogy valójában az örökséget egy másik örökös családtagnak átadta, teljesen ingyen és bérmentve.
2: Tehát rajta nem akarják behajtani igen. a tartozást, itt eltartozni.
7: Az a helyzet, hogy sem a hagyaték átadási végzés hiánya, sem az, hogy ő átadta, ez nem mentesíti a hiteltartozás megfizetése alól, de ebben az esetben is happy end-el zárult a történet, mert azért a bank ezeket figyelembe vette, ezeket az érveket, tehát megtudtak itt is valamiféle

0: tartozás sem követelhető rajta, illetve a tartozás csak olyan mértékben követelhető rajta, amennyi az örökség terhére teljesíthető.
1: Tehát ha 10 milliót örököltem, és 11
0: és
1: millió...
0: És 100 millió adósságot, akkor az a fölötti rész nem követelhető rajtam. Aha. És ha lemondok, akkor meg semmi nem követelhető rajtam. Én így ismerem ezeket a jogszabályokat.
2: Igen, én is így tudom. Én is
1: ehhez
2: így tudom.
1: Képest...
0: És valószínűleg valamilyen speciális esetről lehetett szó, hogy nem lemondott az örökségről,
1: hanem
0: csak átadta.
2: Igen.
0: És jogilag valószínűleg ez itt nem volt a legmegfelelőbb forgatókönyv. Tehát mi is a cikkeinkben, amikor ilyenekről írunk, azt írunk, hogy itt azért mindig nagyon fontos, hogy egy ügyvéddel, aki hagyatéki ügyekben járt, és egyeztessünk, mielőtt nyilatkozunk.
1: Igen, tényleg nem mindegy, hogy lemondok, vagy azt mondom, hogy én megkaptam, azt neked adom.
2: És ezért nagyon jó, hogy a pénzügyi békéltetőhöz vitte, mert ők tulajdonképpen kvázi akár volt peres bírók voltak, vagy közgazdászok, akik ezeknek utána tudnak nézni, aha, és itt már jobb hát lendülettel tudnak a másik féllel tárgyalni, mint ahogy amit az előbb hallottunk, az is tényleg megtörtént, nevezetesen, hogy az örökség összege nem fedezte volna a tartozást, és ennek ellenére az érintett pénzügyi intézmény követelte a hitel megfizetését, és azzal érvelt, hogyha az örökség ezt nem fedezi, akkor az ügyfél teljes vagyonával köteles ezért jótállni, és a pénzügyi békéltető testület tagjai voltak azok, akik,
1: azt mondták, hogy nem,
2: akik
1: nem
2: rámutatták. Ezért is beszélünk arról, hogy ez úgy működik, mint egy bíróság, tehát csak sokkal gyorsabban, ingyenesebben, tehát maguk az érintett békéltetők tudnak utána nézni olyan jogszabályoknak. Az utolsó eset, amit hoztam ebbe a csokorba, hát ez egy nagyon, nagyon fura helyzet volt, mert a pénzügyi békéltetési eljárás zajlott, ugyanakkor fizetési meghagyással élt a követelés iránt, aha, ezzel párhuzamosan szolgáltató, és az a helyzet van, hogy a fizetési meghagyás független attól, hogy zajlik a békéltetési eljárás, az azonnal életbe lép, úgynevezett ellentmondással lehet élni, igen, akkor perré alakul. Itt a happy end az az lett, hogy úgynevezett méltányossági kérelemmel átalakult a történet, tehát az ügyfél már nem tudta azt üzleti lapon vagy számokkal bizonyítva mondani, hogy nincs tartozása, elindult ez az eljárás, de leültek a felek, és a méltányossági eljárás a pénzügyi békéltetőknél akkor is eredményre vezethet, ha az ügyfélnek már abszolút nincs igaza, de valamilyen oknál fogva úgy gondolja a bank, hogy méltányossági alapon elengedi a tartozás egészét vagy részét, itt is ez történt.
1: Gyakorlatilag akkor ez egy bankkal szemben volt.
2: Így van, ugye? Így van. Ez a tartozás, de le tudtak ülni a felek, aha, és nem a hagyományos békéltetés, hanem a méltányossági eljárás keretében zárult az ügyfél számára kedvezőben.
1: Ha jól értem, akkor a pénzügyi békéltető akkor is tud segíteni, amikor már egészen más fele megy el a történet, meg talán akkor mediálni is tud.
2: Gyakorlatilag erről szól a történet mindegyik esetben, tehát aha, mediációról van szó, leülnek és megpróbál a pénzügyi békéltető egyességre juttatni a feleket, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akkor van ügydöntő szerepe, ha ez nem sikerül, úgynevezett ajánlás vagy kötelezést is adhat ki, ugye 2 millió forint összegig maga is dönthet az ügyről, de ha már minden ügyfél érve elfogyott, semmilyen racionális érv nem lehet, ami mindent megcáfolt a bank, akkor méltányossági eljárásban még mindig lehet arra hivatkozni, hogy valóban elfogytak az érveim, méltányossági alapon kérem nek a tartozásnak részbeni vagy egészbeni elengedését.
1: Tehát ebből is az következik, hogy azért vannak olyan szituációk, mikor nagyon érdemes a pénzügyi békéltetőz, meg a más ügyekben a sima, én így mondom, az általános békéltető testületekhez fordulni. Köszönöm szépen nektek, neked is, hogy így besegítettél, és hogy itt maradtál, mert hogy ennyi időnk volt a mai műsorban. Továbbra is arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha van panaszuk, észrevételük, kérdésük, akkor küldjenek nekünk e-mailt facipes2025@gmail.com, ide várjuk az e-mailjeiket, de nem ígérem, hogy egy hét alatt megoldjuk, úgyhogy szép sorjában azért ülnek itt a szakértők többek között a tájékoztatáson kívül, hogy segítsenek önöknek. Tehát ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében

0: Bartzó Tomi volt ismét segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást a jövő héten ugyanebben az időben egy új műsorral várjuk Önöket. Legyen szép napjuk!
1: Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodából megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Brian vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 17-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 32,4 fokot mutatnak a hőmérők. Jácint nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 17-én a Jácint nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű név a Hyakinthosz mondai hős szép spártai ifjú nevéből ered, akit Apolló véletlenül megölt. Ebből a névből származik a virág neve, jelentése pedig a virág neve. Augusztus 17-én kívül a jácintok ünnepelnek még szeptember 11-én is. A név becézése jácintka, jáci, jácika, valamint jacus. A név jeles viselői juhász, jácint, színész, valamint ön, kedves jácint. Ezen a napon köszönhetjük még Aminta, Arika, Arikán, Emiliána, Ete, Hetény, Kármán, valamint Liberátus nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek. 1786-tal kezdünk. Augusztus 17-én megszületett Davy Crockett, a nemzeti hősként tisztelt amerikai harcos és államférfi. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 17-én született Charlotte Fortin Graham, amerikai pedagógus, naplóírónő, az első rabszolgából lett fekete tanító. Hagyatékot írt az emberiség számára, egy részletes naplót a polgárháború időszakáról, amelyet 1953-ban jelentettek meg. Folytassuk 1859-el, augusztus 17-én először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1887 a következő időpontunk, augusztus 17-én az ausztriai Perzenbeugban megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király. Ugorjunk a 20. század elejére, 1903. augusztus 17-én Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, amivel megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1945-tel folytatjuk, augusztus 17-én függetlenné vált Indonézia, amely addig holland gyarmat volt. 1960 a következő időpontunk, augusztus 17-én született Sean Penn, amerikai színész. 8 évet ugrunk előre, 1968. augusztus 17-én Deep Purple piacra dobta első kislemezét Hush címmel. Negyedik helyezést ért el az amerikai slágerlistán. A Doors of Waiting for the Sun című lemezzel 4 héten át vezette a slágerlistát. Folytassuk 1970-nel, augusztus 17-én a Szovjetunióban útjára bocsátották a Venyera 7-et, amely december 5-én elérte a Vénusz bolygót. Az űrszonda 35 percen keresztül közvetített üzeneteket. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. augusztus 17-én halt meg Rudolf Hess, az utolsó háborús bűnös, aki Adolf Hitler legszűkebb köréhez tartozott a II. Világháborúban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
2: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.

0: 2026. augusztus 17-e hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 16-tól 22. vers. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és árát, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Elmélkedés. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kérdés nem hagy minket nyugodni, akár hosszú időn át ott van a fejünkben, alig törődünk más dolgokkal, mert mielőbb választ szeretnénk. Nyugtalanok a nappalok, és álmatlanok az éjszakák, s még azt sem tudjuk, kihez fordulhatnánk válaszért. Talán hasonló érzést töltötte el a mai evangéliumban szereplő fiatalembert. Talán napok vagy hetek óta járt a fejében a kérdés, amit most Jézushoz lépve kimond: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Egy kis megnyugvás is van a kérdésben: végre találtam valakit, aki választ ad. Egy olyan ember kérdése ez, aki keresi az igazságot, a teljességet. Nem azt kérdezi, mit szabad, vagy mit muszáj tennie, hanem hogy mit kell tennie az örökké valóságért. Ez a vágy nem hamis. A fiatalember komolyan veszi a hitet, és nyitottnak tűnik arra, hogy a Jézustól kapott válasz szerint éljen. Ekkor rövid párbeszéd következik a törvény megtartásáról, de Jézus észreveszi, hogy az ifjú többre vágyódik, és Jézus magasabbra teszi a lécet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet. Ezen a ponton a történet megbicsaklik. Az ifjú elszomorodva távozik, mert sok vagyona volt. A vágy megvolt, de nem volt kész arra, hogy lemondjon az anyagi javak által nyújtott biztonságról, kényelemről. Mi is szeretnénk jobbak lenni, közelebb kerülni Istenhez, csak ne kerülne semmibe. Jézus azonban nem olcsó boldogságot kínál. Az örök élet nem a jó kérdés feltevésen múlik, hanem a bátor válaszon. Uram Jézus Krisztus, bennem is ott él a vágy, hogy elnyerjem az örök életet. Néha mégis elszomorít kérésed, mert nehéz elengednem a megszokott biztonságot. Add, hogy ne csak kérdezni merjek, hanem válaszolni is. Ne csak keressem az utat, hanem legyen bátorságom elindulni rajta. Tudom, hogy követésed mindig áldozattal jár. Adj erőt, hogy le tudjak mondani az anyagi javakról, és téged válasszalak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Kérlek, Istenem, segíts most nekem. Senki más, csak ő kell nekem.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy miért meleg a Föld belseje? A Föld felszín alatt néhány 10 kilométerrel már magas hőmérsékletű olvadt kőzeg bugyog forrong. Ez a földkéreg repedései között néha utat talál, és vulkán formájában tör a felszínre. Földünk hatalmas belső tömege nagy részt az ott lévő radioaktív anyagok természetes bomlásából származó hőhatásáról olvad meg. A földi élet egy radioaktív anyagokkal fűtött bolygón alakult ki, és fejlődik ma is tovább.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1657. második Rákóczi Györgynek szép hadserege, a Lengyelországban elleni hadjáratban tönkrejutván, ő e napon érkezett Szamosújvárra, hol a rendeket maga ellen felháborodva találta, a nők is átkozódva kiáltottak rá, ki apját, ki fiát, ki testvérét emlegetvén. 1945. országos sportkongresszus Budapesten. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes küszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel, a két sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás

0: Szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovács környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovács térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Cigiszünet. Ezzel a névvel indítottak egy egyedülálló egészségnevelési projektet a Szegedi Tudományegyetem orvostan hallgatói. Egy Facebook oldalt hoztak létre, ahol leszokás támogató módszerekről, a dohányzás káros hatásairól írnak. Az oldalról és arról, hogy a fiatalok szerint hogyan lehetne és miért kell letenni a cigarettát, dr. Pócs Dávidot, a Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet munkatársát, a Cigiszünet oldal kitalálóját, Balázs Zsanett kérdezte.
1: Én a prevenció oktatásával foglalkozok az egyetemen, erre az intézetünkben nagy hagyomány van az egészségnevelés oktatásának, és nézegettem rengeteg ilyen külföldi dohányzással kapcsolatos Facebook oldalon, viszont Magyarországon még nem volt ilyen, úgyhogy végül is innen jött az ötlet.
2: Egészségneveléssel foglalkozó szakemberként mit tapasztal, a fiatalok viszonylag korán elkezdik a dohányzást? Azok után persze, hogy nyilván nagyon sokan kipróbálják a bulikban, vagy különböző társaságokban, belőlük lesznek aztán azok, akik rá is szoknak?
1: Dohányosok 90% az 18 év alatt kezd el dohányozni, többség nem meri be a boltba, és akkor vesz magának cigarettát, hanem az első szállat valakitől kapja, általában kortársaktól, barátoktól, általános iskolába pedig a családi minta az elsődleges, tehát esetleg szülőktől kapják, mivel a dohányzásban ugye a nikotin vegyület, ugye függőséget alakít ki, ezért gyakorlatilag néhány szál után már egyre erősebb a vonzódás a cigaretta iránt, a kb. 100 cigaretta elszívása után általában már kialakul a függőség, utána megpróbálja az ember letenni, mivel függőségről van szó, nagyon nehéz önállóan letenni, és többször próbálkoznak, mert a dohányzók a középiskolában, később egyetemen, főiskolán többször nem sikerül, és egészen addig nem teszik le, amíg nem jelentkeznek valamilyen betegségek. Épp ezért céloztuk meg a Facebookon, Instagram oldalon keresztül a fiatalokat, hát nem nagyon gondolkoznak el a dohányzás hatásai, pedig ugye vannak rövid távú hatások is.
2: Megosztana velünk egy-két ilyen rövid távú hatást?
1: Az egyik ugye a kozmetikai hatások, a bőr sárga, különböző sárga fogak, hajnak a töredezése, ezek már rövid távon is kialakulnak. Teljesítménycsökkenés, gondolok a sport teljesítményre, tanulmányi teljesítménynek a csökkenésére, hiszen oxigén hiányos állapotot okozogja a dohányzás, akkor ugye a rövid távú megbetegedések, egy láz, influenza gyakrabban jelentkezik, ugye azoknak, akik dohányoznak, hiszen az immunrendszerüket is károsítja a dohányzás, illetve ugye a rendszeres használatból maga a megvonási tünetek, ami már a rendszeres használatból fakad, tehát ez is már a fiatalokat is érinti.
2: Milyen tartalmakkal próbálnak ezen az oldalon segíteni azoknak, akik leszeretnének szokni a dohányzásról?
1: Vannak leszokási tippeink, mi 40 leszokási tipp található az oldalon. Mindenkinek javaslom a fényképek között az albumokat, ezeket albumokba rendeztük. Kiemelném, hogy nem csak a leszokni vágyókat akarjuk segíteni, hanem azokat is, akik nem akarnak leszokni, nekik a egészségre irányít a figyelmüket, és van egy külön albumunk, hogy mit tehetnek a dohányzók az egészségükért, kezdve a táplálkozással, mozgással, orvosi vizsgálatokkal, illetve a dohányzás illemszabályai is egy fontos üzenetünk, egy külön album, hogy milyen olyan illemszabályok vannak, amik a dohányzók és nem dohányzók közötti konfliktusokat hivatottak tompítani.
2: És a dohányzás szeretet nyelve, ez mit jelent pontosan?
1: Van egy ilyen albumunk, és egy dohányzás szeretet nyelve, ez pedig azoknak a nem dohányzóknak szól, akiknek vannak dohányzók környezetükben, és szeretnének segíteni a leszokásban, és meg kell találni a dohányzóknak a szeretett nyelvét. Nyilván nem a vitatkozás, vagy a konfrontálódás fog sikerre vezetni, hanem ebben összefoglaltuk, hogy mi ez a empatikus, megértő hozzáállás, ami segíteni tud egy dohányzót a leszokásban.
2: Említette, hogy fiataloknak is szól ez az oldal. Fiatalok működtetik fiataloknak, vagy pedig ön, mint szakember, azért akár ezekben az ön által említett tanácsok ellenőrzésében is kiveszi a részét? Hogyan oszlik el a munkafolyamat?
1: Az oldalt egyetemisták működtetik kurzus keretein belül. Én a szakmaiságot felügyelem, illetve leszokástámogatás módszertanába segítek, de maga a kreatív tartalmakat az egyetemisták szerkesztik. Gyakorlatilag az Instagramon inkább a fiatalok vannak nagyobb számban, a Facebookon pedig a 18 év feletti korosztály képviselteti inkább magát.
2: Az ön oldaluk milyen specialitásokkal rendelkezik, amikkel esetleg más oldal nem?
1: A mi sajátosságunk, hogy nem teszünk fel félelmet keltő tartalmakat, illetve nem ítéljük el a dohányzókat, és gyakorlatilag ennek köszönhető, ennek a nem félelmet keltő, nem ítélkező, inkább elfogadó, empatikus hozzáállásnak, hogy mostani kb. 5000 követőnkből 3000 az dohányzó. dohányzó, tehát aktív dohányzó emberek követnek egy leszokáspárti oldalt, ami lehet, hogy kicsit meglepő, de a felmérések is azt mutatják, hogy a dohányzóknak a több mint fele az gondolkozott a leszokáson az elmúlt egy évben. Tehát én azt mondom, hogy ez nem meglepő, hiszen a dohányzók is tudják, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak a dohányzásnak, hiszen rajta van a cigis dobozon is, és a többséget le szeretné tenni a cigarettát, csak hát ugye önerőből ez nem olyan egyszerű, hiszen egy függőségről beszélünk, és itt van jelentősége ezeknek a leszokást támogató lehetőségeknek, mint a mi oldalunknak is.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel is részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani.

0: összehasonlítani az idejéket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a Sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai prózánk P. Borbé Katalin Ébredés című munkája, amit Körmöci Eszter előadásában hallgatunk meg.
5: P. Borbé Katalin vagyok, Hosszúpályból érkeztem. Itt egy igen aktív irodalmi klubnak vagyok a tagja, ahol 5 alkotótársammal együtt igyekszünk papírra vetni a gondolatainkat. Mindannyian másféleképpen írunk, de építőkritikával szoktuk segíteni egymás munkáját. Egy ilyen irodalmi klub esten vetődött fel egy gondolat, amit hát tulajdonképpen mi úgy szoktuk hívni, hogy házi feladat, amit egyik irodalmi klubtól a másikig elgondolkozunk rajta, és próbálunk valami szépet, jót írni. Ilyen gondolat volt tulajdonképpen, amire ezt az írásomat írtam, illetve közben játszott még egy olyan esemény, hogy volt egy olyan munkám, hogy retrójátékot árultam egy rendezvényen, és ott figyeltem fel egy férfira, aki mindig eljött, végignézte a standot, és utána nem vett semmit, és ez engem úgy megdöbbentett, mert hát nem olyan drágák voltak ezek a dolgok, de látszott, hogy nagyon tetszenek neki, és mégse tudta megvenni. És ennek kapcsán írtam le, mert hát tulajdonképpen nap mint nap találkozunk, van már a mai életünkben ilyen szerencsétlen sorsú emberekkel, akik még kis dolgokat is kénytelenek maguktól megtagadni. És ezt próbáltam volna megírni, hogy az én naív elgondolásom alapján tulajdonképpen hogy lehet az embernek egy ilyen méltatlan körülménybe is megtartani a maga emberségét. Tehát próbáltam volna ennek a hajléktalan embernek az életéből kihozni egy olyan dolgot, ami mutatja azt, hogy valahol mégiscsak van remény arra, hogy ő újra lábra álljon.
6: P. Borbé Katalin, Ébredés. Megborzongott az áprilisi hidegben. Fázósan tekerte magára a foszladozó nagy kabátot. A csontjaiban érezte, hogy ez még nem az igazi tavasz, és azt is, hogy lassan eljár felette az idő. Napcserzett bőrére barázdát vésett az idő, mintha 100 éves lenne, pedig még csak 2 éve hajléktalan. Az ilyen reggeleken a fél karját odaadta volna egy forró kávéért. Ahogy figyelte az embereket, lassan eljutott a tudatáig, hogy ma szerda lehet, ami azért volt jó, mert ruhaosztás van a szeretett házban, és mert a Tesco a soros élettér. Minden körülmény és nehézség ellenére igyekezett magát valami fajta ütemtervhez tartani. A rendszerességet megszokta még abban a másik életben, amikor még tanár volt, és mindig pontos órarend szerint élt. A lustaság luxusát csak 3 hónapig engedte meg magának. Aztán az egyik szociális gondozónak köszönhetően észbe kapott, és megpróbált kimászni önmaga romjai alól. Néha még hiányzott a régi élete, de ezen nem sokat töprengett, mert az ezzel járó fájdalmat nem tudta elviselni. Miközben végig gondolta az életét, összeszedte a holmiát, és a nappali melegedő felé indult. Ha időben érkezik, talán kap még egy pohár meleg teát. Az éjszakai menedéket csak akkor vette igénybe, ha már nagyon hideg volt. Ha néha-néha agitálták, elmesélte keserű tapasztalatait, és maradt a maga kereste romházban. Most megint arra a másik életre gondolt. A másfél szobás lakásra, a családra, és a fájdalmas felismerésre, hogy mindennek vége. Amikor leépítés volt az iskolában, még nem gondolta, hogy ez vár rá. Lelkesen próbált másik állást találni, előbb tanítványokat vállalt, majd elvégzett 2 átképző tanfolyamot, de nem járt sikerrel. A tartalékai elfogytak, a segélyből nem tudta eltartani a családját. A szíve hasadt ketté, amikor az asszony úgy döntött, hogy a gyerekkel együtt visszaköltözik az anyáikhoz falura. Nem ellenkezett. Tudta, jobb helyük lesz ott. A gyereknek biztos háttér kell. Ott állt egyedül, és még nagyobb elszántsággal próbált talpra állni, remélte, hogy ha lesz munkája, visszajönnek. De csak alkalmi munkák voltak, aztán már azok sem. A segélyből nem tudta fizetni a törlesztést és a rezsit. Nehéz döntések sorozata volt. Végül ide került, lassan feltérképezte, hogy ki és miben tud segíteni. A lakást kiadta albérletbe, ebből fizette a törlesztést, ami maradt, azt elküldte a gyereknek. A segélyt az átmeneti szállásra kérte. Itt fürdött egy héten 2-szer, a szeretett házban kért tiszta ruhát, az egyház ingyen konyháján ebédelt, és minden nap más nagy áruházban kóborolt, hogy ne legyen feltűnő. Persze az őrök így is megismerték, volt, amelyik követte is, de miután soha nem lopott semmit, így békén hagyták. A pénzt szigorúan beosztotta, de az utolsó pár napra még így sem mindig maradt. Ha jön a tavasz, kicsit könnyebb, mert jönnek az alkalmi munkák. Egy nap merész gondolata támadt. Vett egy füzetet, meg egy tollat, és írni kezdett. Előbb csak naplószerű feljegyzéseket, később iskolai sztorikat, majd novellában megfogalmazott intelmeket a fiához. Nem tudta, hogy lesz-e alkalma odaadni, hiszen a helyzet állandósulni látszott, de még mindig reménykedett. Az a kép a közelmúltból. Valami ketté tört megint. Épp a szokásos bevásárlását végezte, amikor meglátta a fiút, néhány barátjával, gyorsan elfordult, de már késő volt. A gyerek felismerte, odalépett, de zavarban volt, nem szólt. Hogy vagy, kisfiam? Kérdezte. Ne aggódj miattunk, mondta a gyerek, majd sarkon fordult, és elment a többiekkel. Tavaszi nap első sugara ébresztette, ahogy álmosan megvakarta őszülő üstökét, elmosolyodott. Jó álom volt, gondolta, és a szeretett ház felé indult.
4: Kedves hallgatóink, Pébor B. Katalin Ébredés című munkáját Körmöci Eszter előadásában hallottuk.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
7: Ó,
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket hangmérnökünk Bodrogi Viktor és a műveket válogató kritikusunk Zsoldos Demjén Anetta nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma Fövényi Sándor szerzőnk és Véremet csókolják című versét hallgathatjuk meg. A szerző röviden és tömören fogalmazta meg ezen alkotásának létrejöttét. Ezt a verset egy szerelemből való kiábrándultság ihlette, csalódott és elkeseredett voltam. Ezt a verset idén írtam tél végén. Írja Fövényi Sándor 2009-ben keletkezett alkotásáról. Most pedig következzék maga a mű Pintér Lilla előadásában.
1: Fövényi Sándor és Véremet csókolják. Himbál a vonat, lehunyom szemem. Benne marad egy csenevész akácbokor. Meg-megáll, majd újra lódul velem, mint az állomáson tántorgó lámpasor. Tél van, hideg fényeket sír az ég, szürke szálak szűnek be minden ablakot. A dűlő úton legelésző éj lomhán neszez, sápadó csillag abrakon. Csak hallgatom, hogyan zokog a vas. Alattam száz szikrázó húsörlő malom, valami rág, akár lábát a vad, ha csapda csattan. Lám vinnyog az alkalom. Most messze van, ki meleg hajnalon alabástrom szoborrá vetkőzött nekem. Ám bőre íze úgy ring ajkamon, akár végtelen az acélkerekeken. Katt, katt, elég utolsó zörejnek, a zúzott köveken ágyam már bevetve. És Véremet csókolják hópelyhek, gyönyörű arcom a semmibe temetve.
0: Fövényi Sándor és Véremet csókolják című versét Pintér Lillától hallottuk.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival.
2: No!
4: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Szivárvány.
4: Szivárvány. Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió.

0: Kedves hallgatóink, a most következő néhány percben olyan hasznos kifejezéseket mutatunk be önöknek, amelyek akkor válnak hasznunkra, ha vendégül látjuk barátainkat. Mindjárt az elején megjegyezném, hogy ha Nagy-Britanniában mi megyünk vendégségbe, ne számítsunk túl nagy traktára. Délelőtt vagy délután kávét, teát, néhány szem édes kekszet vagy egy szelet gyümölcspiskótát kínálnak majd nekünk, és még a vacsora meghívás sem jelenti azt, hogy roskadozni fog az asztal az ennivalótól. Mindebből nem következik, hogy az angolok ne fogyasztanák szívesen a magyaros ételeket, ha mi hívjuk meg őket. De a többszöri, a szemükben terhesnek tűnő kínálgatás vagy noszogatás többnyire értetlenséget, olykor pedig enyhe ingerültséget vált ki belőlük. Az ingerültség csak fokozódik, ha elfelejtettük volt megkérdezni, hogy vendégünk eszik-e húst, és jófajta bunyevác pörköltet szedünk a tányérjára, jól felpupozva. No de elég a monológból, hiszen a sorozat egyik újabb angol háziasszonya, Abigail Winkott, már alig várja, hogy megszólalhasson.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today we look at phrases that you might need when you invite guests to your home. Listen to this conversation between Sapanta and her guest as they arrive at Sapanta's house. How does Sapanta welcome her guest?
0: Abigail azt kéri, hogy képzeljük el a következő helyzetet. Sapanta vendéget hívott magához, aki épp most érkezik. Azt kell megfigyelnünk, hogy miként üdvözli őt.
2: Hi, nice to see you. Thanks for coming.
3: Hi, thanks. How are you?
2: I'm fine. Come on in, come on in. Make yourself at home.
3: Thanks.
2: Can I take your coat?
3: Oh, yeah, please.
2: Make yourself at home, take a seat. I'll just get you something to drink.
0: Abigail végig is vezet minket a párbeszéden, és megmutatja a két kifejezést.
1: To welcome her guest, Sapanta uses two phrases. She says, nice to see you.
2: Nice to see you. Thanks for coming.
3: Hi, thanks. How are you?
1: And then Sapanta thanks her guest for coming.
2: Nice to see you. Thanks for coming.
3: Hi, thanks. How are you?
2: I'm fine. Come on in. Come on in.
1: She says, thanks for coming. Nice to see you and thanks for coming. Two good ways to welcome your guest.
0: Ez az egész egy kitűnő mini párbeszéd, amit legjobb mindkét szerepkörben vendéglátóként és vendégként is bemagolni. Utóvégre mindössze 19 szó az egész. Eddig még nem volt túl nehéz a dolgunk, de Abigail úgy érzi, hogy kell egy kis szünetet tartani a fáradtságos munka után.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Az angolok azt szokták mondani, hogy my house is my castle, vagyis az én házam, az én váram. Ez egy olyan szemlélet, amely mögött több dolog is meghúzódik. Az egyik az, hogy a britek, és még inkább az angolok többsége, hisz abban, hogy a saját házában megilleti őt a magánélet nyugalma, és abba, ami úgymond a várfalakon belül történik, se szomszédnak, se pedig a hatóságnak nincs joga beleszólni. Az angol házak legtöbbjében elkülönül a magánszféra és a nyilvános szektor. A klasszikus elrendezésben lent van a nappali és az ebédlő, illetve a konyha, és egy kézimosdóval felszerelt WC. Az emeleten van a fürdőszoba és a hálószobák, és oda nem is illik bekukkantani. Az angolok ráadásul büszkébbek az ugyancsak a nyilvánosság elé tárt kertjükre, mint arra, hogy mondjuk milyen új függöny került a hálószoba ablakára. Az angolok, már ha értelmes dolog ilyen általánosságban beszélni, csak hosszabb idő elteltével hívnak meg magukhoz, mint ahogy ez Magyarországon történnék mondjuk két kolléga esetében. Ha meghívnak minket, megköszönik az üveg bort a házigazdának, és a bombont vagy a virágot a háziasszonynak, de nem várják el. Amiből az is adódik, hogy ők maguk is gyakran állítanak be, úgymond üres kézzel. De térjünk vissza Sapantához, akihez mostanára megérkezett a vendége, és ő arra törekszik, hogy az illető helyezze magát kényelembe, érezze magát otthon. Melyik angol kifejezés adja vissza ezt a gondolatot? Abigail azért angolul is kiadja nekünk ugyanezt a feladatot.
1: Now, Sapanta continues to make her guest feel comfortable, and she uses one phrase in particular to do that. What phrase does she use twice to make her guest feel relaxed?
0: Akkor hát keressük a megoldást.
2: Come on in, come on in. Make yourself at home.
3: Thanks.
2: Can I take your coat?
3: Oh, yeah, please.
2: Make yourself at home, take a seat. I'll just get you something to drink.
0: Hogy is mondjuk tehát, hogy helyezd magad kényelembe?
1: Make yourself at home. That's the phrase that Sapanta uses to make her guest relax and feel comfortable.
2: Come on in, come on in. Make yourself at home.
3: Thanks.
0: Sapanta le is ülteti a vendéget.
1: She also asks her guest to sit down. She says, Take a seat. Take a seat.
2: Make yourself at home. Take a seat. I'll just get you something to drink.
0: Szeponta tehát arra kéri a vendéget, hogy érezze magát otthon és üljön le. Ő meg mindjárt hoz valami innivalót. De hogy is van az, hogy foglalj helyet?
1: Take a seat. It can be more polite than simply saying sit down.
0: Abigail arra hívja fel a figyelmünket, hogy különbség van a között, hogy sit down és take a seat. Körülbelül annyi, mint a között a két kifejezés között, hogy ülj le és foglalj helyet. A második kicsit udvariasabb, avagy hivatalosabb. Említettem már, hogy az angolok nem csinálnak túl nagy faksznit a vendéglátásból. Ha étellel várnak bennünket, legfeljebb egyszer kínálják még végig, vagyis ha a magyar reflexnek engedelmeskedve elhárítjuk az első repetára felhívó kínálást, gondolván, hogy kínálnak még elégszer, meg lehet, hogy hoppon maradunk. Nem lesz több kínálás, hiszen az angolok szó szerint vették, hogy köszönöm, nem kérek, és nem úgy, ahogy gyakran mi értjük, mármint röstelném, hogy azonnal elfogadjam a kínálást, de azért légy szíves, kínálj meg még egyszer, hogy elfogadhassam. No de vissza magához a kifejezésekhez. Gyakoroljuk egy kicsit a ma tanult kifejezéseket. Hogy mondjuk azt, hogy örülök, hogy látlak. Szó szerint szép látni téged. Nice to see you. Nice to see you. Köszönöm, hogy eljöttél. Szó szerint köszönet a jöveteledért. Thanks for coming. Thanks for coming. Helyezd magad kényelembe. Make yourself at home. Make yourself at home. És most még egyszer az egész dialógus.
2: Hi, nice to see you. Thanks for coming.
3: Hi, thanks. How are you?
2: I'm fine. Come on in, come on in. Make yourself at home.
3: Thanks.
2: Can I take your coat?
3: Oh, yeah, please.
2: Make yourself at home. Take a seat. I'll just get you something to drink.
0: De ennyi fért a mai nyelvleckébe. Tessék minden szorgalmasan megtanulni. Legközelebbi nyelvleckénkig viszont hallásra.

0: 1921. Korszakváltás a rádió amatőr technikában. 10. rész. Az RCA 1921-es kizárólag rádióamatőröknek szánt kiadványának választott mintaállomása a 2-es Zulu Lima, azaz 2ZL hívójelű Valley Stream település Long Island, New York állambeli QTH-jú rádióamatőr állomás. Operátora feltehetően az RCA kiváló távirászi képességű fejlesztő mérnöke lehetett. Ezen az állomáson kerültek első ízben gyakorlati kipróbálásra és tapasztalatszerzésre a Radiotron márka nevű elektroncsövek. Meg kell jegyezni, hogy ez időben a hívójelek egy számmal kezdődnek, amelyet egyedi, két vagy három betűs azonosító követ. Az USA-ban ekkor még nem lehet számolni nemzetközi rádióforgalommal, az 1,5 MHz-es frekvencia egyelőre nem kecsegte transzkontinentális összekötetések lehetőségével, de ha a terjedés időnként lehetővé is tenné, a világ legtöbb országában egyelőre nem engedélyezett a rádióamatőr forgalom. A 2ZL hívójelű amatőrtársunk 250 wattos rádiotron adócsővel 1921-ben az 1,5 MHz-es frekvencián, azaz a 200 méteres hullámhosszon, 3000 kilométeres távolságig hallható a kontinensen belül. De a rádióamatőr nem nyugodhat. Kisebb, három párhuzamosított szálból álló, 18 méter hosszú antennával 1,7 MHz-en sikeresen kísérletezik. Viszont azonnal felmerül egy probléma. A vételi oldalon az amatőr állomások csak akkor tudják venni a jeleit, ha az eredeti, a 200 méteres hullámhosszra lehangolt antennájukat a hangoló elemek szélső állásáig tekerve áthangolják. Ez az eredmény rámutat arra, hogy az amatőrök nincsenek felkészülve a magasabb frekvenciájú munkára, azaz a hullámhossz megváltoztatása a rövidebb hullámok felé, az antenna lényegi utánhangolását vagy más antenna használatát követeli meg. Nagy tanulság ez a rádiósok számára, ugyanis emiatt úgy tartják, hogy a 200 méternél rövidebb hullámhosszakon a korabeli rádiócsövek nem alkalmasak rádiózásra. Ez pedig nem igaz. 2ZL azt is bebizonyítja, hogy a rádiotron csövek 50 méteren, azaz 6 MHz-en is képesek rezegni és teljesítményt erősíteni. Ezzel a kísérlettel nagyon nagy előrelépés lehetősége nyílik meg, mert az amatőrök mind technikailag, mind az aktuális szabályozás értelmében korlátlanul beléphetnek a rövid hullámú tartományba. Ne felejtsük el, hogy ez időben, mint erősítésre képes elektroncső, csak a trióda ismert. A triódáról köztudott, hogy a nagy anód vezérlőrács kapacitás miatt még a hangfrekvenciás erősítőkben is hajlamos begerjedni, vagy parazita rezgéseket produkálni. A rádiotron márkanév alatt forgalmazott elektroncsövek pedig a kenotron kivételével kisjelű és teljesítményerősítő triódák. Valóban nem könnyű az amatőrök élete, ezért egyelőre előnyben részesítik az öngerjesztésű adók építését, azaz a teljesítmény oszcillátoros megoldásokat. Ezek az adók anódban modulálhatóak, tehát a táviró mellett az AM fónia üzem is megoldható. Ha visszagondolunk arra, hogy egy ilyen adó a táviró billentyű lenyomásának eredményeként milyen táviró hangszín produkál, borzalva gondolhatunk vissza a vartyogó, frekvenciában csúszkáló táviró jelekre, de nyugi, a korabeli vevők sem a keskeny sávú vételi képességükről híresek. De egyáltalán nem üresek többé a sávok, az AM fónia meg kevésbé érzékeny a néhány kiloherces elcsúszásokra. 1921-ben tehát ott állunk, hogy a rádióamatőrök megkezdhetik a rövid hullámok meghódítását, és erre már szabványosított elektroncsősorozat áll a rendelkezésükre. Viszont a rádiotechnikai áramköri tudás és az antenna elméleti ismeretek még igencsak gyerekcipőbe járnak. A legalapvetőbb ismeret, a rezgőkör ismerete is sötét ló, leginkább a szakkiadványok hallgattak róla. A professzionális rádiotechnika fejlődését követve azt már viszont tudjuk, hogy a profik a rezgőkörökről szinte mindent tudnak, sőt, keskenysávú szelektív LC-szűrők fejlesztése folyik titokban. A fránya szabadalmak pedig az anyagi érdekek miatt nem ösztönöznek az új ismeretek publikus megosztására. Akkor amatőreinek tudása még hiányos, de az már világosan látszik, hogy a szikra távirónak befellegzett. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel is, részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejéket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csomrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltás

0: Van a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyűi létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztettek, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
11: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a Hungary Live című rádióműsort hallgatja. Brudi Jánossal koncertezünk. Ő 1946. április 5-én, mégpedig Budapesten született. Az énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró Brudi Sándor magyar író unokája, aki egyébként Brudi András közgazdásznak a fia. 1964-ben érettségizett Brudi János, majd az Illés együttesbe került, ahol, mint mondja, kiderült a dallamokhoz illeszthető szavak egymás után rendezéséhez, neki van a leginkább tehetsége. És bizony, ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a magyart is a beat muzsika nyelvének el lehessen fogadni. Önálló előadói karrierje azonban 1978-ban kezdődött a Várszínházban és az egyetemi színpadon tartott előadásaival. A műsor már akkor az utca másik oldalán címet viselte, kifejezve ezzel az alkotó művészi magatartását. Majd 1994-ben ugyanezzel a címmel jelent meg negyedik önálló lemeze is. Hölgyeim és uraim, Budapesten vagyunk, mégpedig a sportcsarnokban, és az év, melyet írunk, 1994, ugyanis ekkor egy szuperkoncertet adott Brudi János. No de nézzük, hogy milyen muzsikák fognak tuti biztos felcsendülni. Többek közt a filléres emlékeim, a Mit tehetnék érted, a Mindannyian mások vagyunk, az utcán és a Sárika. Most elsőként érkezik Brudi Jánostól a filléres emlékeim az ön kedvenc rádiójában.

megszökött, kis tükör homályosan, de őrzi még az arcukat. Egy régi dal a szallagon, s több a zaj már, mint a jel, de néha nap, ha feltesz

0: Hungary Live, Hungary Live.
1: Vasárnap ismertem meg.

frissongott este. Egy kissé lejtem magam, s vasárnap délig ágyban.

Aj zászlóvolni, sohasem lobogni. Mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékok.

A kedvenc rádiójában Bródy János koncertjén járunk, amelyet 1994-ben tartottak Budapesten, a Sportcsarnokban. Az iménti szám egyébként az utcán című muzsika volt. Bródy Jánoshoz egyébként a legközelebb a kamara jellegű előadások állnak. Munkásságában jelentős helyet foglalnak el a színpadi művek, amelyeknek szövegét írtak, mint például a Kőműves Kelemen, az István a király, a Dr. Herz, valamint a Fehér Anna. Élete egyik legfontosabb előadása amúgy 1994-ben volt, méghozzá Budapesten, a Madács Színházban. Most búcsúzunk, Bródy János elénekli a Sárika című számát, Budapesten a Sportcsarnokban jártunk, mégpedig 1994-ben. Blaskovics Dávid köszöni a figyelmüket, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel, és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztettek, köztük civilek is. Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 17-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 18 óra után 26,9 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Jácint hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1657. második Rákóczi Györgynek szép hadserege a Lengyelországban elleni hadjáratban tönkre jutván. Ő e napon érkezett Szamosújvárra, hol a rendeket maga ellen felháborodva találta, a nők is átkozódva kiáltottak rá, ki apját, ki fiát, ki testvérét emlegetvén, 1945. országos sportkongresszus Budapesten. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.

0: Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 17-én a Jácint nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű név a Hyakinthosz mondai hős szép spártai ifjú nevéből ered, akit Apolló véletlenül megölt. Ebből a névből származik a virág neve, jelentése pedig a virág neve. Augusztus 17-én kívül a jácintok ünnepelnek még szeptember 11-én is. A név becézése jácintka, jácib, jácika, valamint jacus. A név jeles viselői juhász, jácint, színész, valamint ön, kedves jácint. Ezen a napon köszönhetjük még Aminta, Arika, Arikán, Emiliána, Ete, Hetény, Kármán, valamint Liberátus nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek. 1786-tal kezdünk. Augusztus 17-én megszületett Davy Crockett, a nemzeti hősként tisztelt amerikai harcos és államférfi. Ugorjunk a 19. századra. 1837. augusztus 17-én született Charlotte Fortin Graham, amerikai pedagógus, naplóírónő, az első rabszolgából lett fekete tanító. Hagyatékot írt az emberiség számára, egy részletes naplót a polgárháború időszakáról, amelyet 1953-ban jelentettek meg. Folytassuk 1859-el. Augusztus 17-én először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1887 a következő időpontunk. Augusztus 17-én az ausztriai Perzenbeukban megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király. Ugorjunk a 20. század elejére. 1903. augusztus 17-én Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, amivel megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1945-tel folytatjuk. Augusztus 17-én függetlenné vált Indonézia, amely addig holland gyarmat volt. 1960 a következő időpontunk. Augusztus 17-én született Sean Penn, amerikai színész. 8 évet ugrunk előre. 1968. augusztus 17-én Deep Purple piacra dobta első kislemezét Hush címmel. Negyedik helyezést ért el az amerikai slágerlistán. A Doors of Waiting for the Sun című lemezzel 4 héten át vezette a slágerlistát. Folytassuk 1970-nel. Augusztus 17-én a Szovjetunióban útjára bocsátották a Venyera 7-et, amely december 5-én elérte a Vénusz bolygót. Az űrszonda 35 percen keresztül közvetített üzeneteket. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. augusztus 17-én halt meg Rudolf Hess, az utolsó háborús bűnös, aki Adolf Hitler legszűkebb köréhez tartozott a II. Világháborúban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Hobby Rádió. 2026. augusztus 17-e hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 16-tól 22. vers. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és árát, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Elmélkedés. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kérdés nem hagy minket nyugodni, akár hosszú időn át ott van a fejünkben, alig törődünk más dolgokkal, mert mielőbb választ szeretnénk. Nyugtalanok a nappalok, és álmatlanok az éjszakák, s még azt sem tudjuk, kihez fordulhatnánk válaszért. Talán hasonló érzést töltötte el a mai evangéliumban szereplő fiatalembert. Talán napok vagy hetek óta járt a fejében a kérdés, amit most Jézushoz lépve kimond: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Egy kis megnyugvás is van a kérdésben: végre találtam valakit, aki választ ad. Egy olyan ember kérdése ez, aki keresi az igazságot, a teljességet. Nem azt kérdezi, mit szabad, vagy mit muszáj tennie, hanem hogy mit kell tennie az örökké valóságért. Ez a vágy nem hamis. A fiatalember komolyan veszi a hitet, és nyitottnak tűnik arra, hogy a Jézustól kapott válasz szerint éljen. Ekkor rövid párbeszéd következik a törvény megtartásáról, de Jézus észreveszi, hogy az ifjú többre vágyódik, és Jézus magasabbra teszi a lécet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet. Ezen a ponton a történet megbicsaklik. Az ifjú elszomorodva távozik, mert sok vagyona volt. A vágy megvolt, de nem volt kész arra, hogy lemondjon az anyagi javak által nyújtott biztonságról, kényelemről. Mi is szeretnénk jobbak lenni, közelebb kerülni Istenhez, csak ne kerülne semmibe. Jézus azonban nem olcsó boldogságot kínál. Az örök élet nem a jó kérdés feltevésen múlik, hanem a bátor válaszon. Uram Jézus Krisztus, bennem is ott él a vágy, hogy elnyerjem az örök életet. Néha mégis elszomorít kérésed, mert nehéz elengednem a megszokott biztonságot. Add, hogy ne csak kérdezni merjek, hanem válaszolni is. Ne csak keressem az utat, hanem legyen bátorságom elindulni rajta. Tudom, hogy követésed mindig áldozattal jár. Adj erőt, hogy le tudjak mondani az anyagi javakról, és téged válasszalak. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
3: Hobbyradio.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy miért meleg a Föld belseje? A Föld felszín alatt néhány 10 kilométerrel már magas hőmérsékletű olvadt kőzeg bugyog forrong. Ez a földkéreg repedései között néha utat talál, és vulkán formájában tör a felszínre. Földünk hatalmas belső tömege nagy részt az ott lévő radioaktív anyagok természetes bomlásából származó hőhatásáról olvad meg. A földi élet egy radioaktív anyagokkal fűtött bolygón alakult ki, és fejlődik ma is tovább.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik. Én Sára vagyok. Jelenleg 26,9 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

Kőkóla. Na, akarod, hogy lefotózzalak? Hogy. Kamerás mobil. Na, iszol? Viszkit? Hülye vagy? Két sör lesz.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL hírodója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben dönthették el, hogy 6 évesen iskolába engedik a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételek a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosítására.

0: megállításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Reklámot hallottak.
7: A Hobby Rádió.
8: Sziasztok!

0: álló szobrok és festmények között. Úgy járok, kelek, úgy rémüldözök, úgy hallgatok köztetek, asszonyok. Milyen silány volt az anyagotok, milyen romló, hogy 10-20 év alatt szépségetekből semmi sem maradt. Ismerlek jól, emlékszem, és veletek vénülök én is. Tudom, mit lehet mutatni még, csalni, megjátszani. Tudom, hogy mi az igazi. Az igazi elveszett, és egyre vész. De még hazudik a megbékülés, mert húsunkban fáj, rombol, és egyre nő a legszörnyűbb betegség, az idő. Benne a lassú halál dolgozik, és kiüti rátok hullafoltjai. Asszonyok, Isten remek művei, szétszed az idő, és örül neki. Örül. Igen, úgy örül, ahogy én sajnálom a múltatokat, szegény barátaim, hervadó asszonyok. Hámlik és málik hitványanyagunk, és a romlásban mind testvérek vagyunk. Testvérek mind. Egy korszak, egy család. És jönnek a friss testek, a fiatal csodák. Jönnek az újak, az idegenek, akik mindent előről kezdenek. Akik bírják 10-20 éven át a tragédiát és komédiát. Már ők az Isten remek művei. Be sok jót kell még elfelejteni, és be sok rosszat, ami még hátra van. Hogy mint egykor egymásnak, boldogan adhassuk át testünket a föld alatt, a férgek megváltó csókjainak.
1: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kedves gyerekek, a Tejáskanna című mesét Domján Edit mondja el.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Volt egyszer egy rátarti teáskanna. A teste finom, égetett porcellán, elől a hosszú csőre, hátul a vastag füle. Ami egészen ritka dolog, emlegette a teáskanna, amikor csak tehette. De a fedeléről nem beszélt soha, mert az törött volt. Hiába ragasztották meg, csorba maradt. Minek beszéljen az ember a hibáiról, úgyis megteszik helyette mások. A csészék, a tejszínes kancsó, meg a cukortartó ugyanis többet beszélt a csorba födélről, mint a szépen ívelő fülről és a pompás csőrről. Ezt a teáskanna nagyon is jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta. Nekem is vannak hibáim, tudom én, de erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ráadásul csőröm is. Ki más lehetne a teásasztal királynője? Csak is én. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos illattá a száraz kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ájultan hevert a földön, a forró víz szétfolyt belőle, füle, csőre letörött, a fedeléről ne is beszéljünk. Rettenetes csapás, ráadásul mindenki rajta nevetett, és nem az ügyetlen szép kézen. Ó, az a pillanat, sóhajtotta később a teáskanna, amikor erről mesélt. Azt mondták, megrokkantam. Félreállítottak egy sarokba, és másnap odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt kért a konyhában. Nagyon elkeseredtem, elvesztettem az életem tartalmát. Pedig akkor kezdődött az igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Földet tömtek belém, a földbe virághagymát dugott valaki. Ajándékba kaptam kárpótlásul a kínai levelekért, a forró vízért, letört csőrömért és fülemért, a födelemről nem is szólva. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett. A szívemmé vált, eleven szívemmé, mert addig, tudjátok, nem volt szívem. Élet és erő támad bennem, nedvek keringtek bensőmben. A hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, szépséges virágot, és én voltam a bölcsője. Csak néztem. Nem tudtam betelni a szépségével, csak néztem boldogan. Mert boldog, aki másnak áldozza az életét. A virág nem mondott köszönetet, nem is gondolt velem. Mindenki őt csodálta és dicsérte. És ez rendjén volt így. Megérdemelte a dicséretet az a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt. De a virág sokkal szebb cserépbe került, ami megvigasztalt. Most itt heverek a szemét dombon, törött cserép. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

Szeretném elmesélni önöknek egy komoly beugrásomat. Életem első nagy produktuma, Schiller Stuart Mária című darabjában történt beugrásom volt. Kent grófját adtam. Ezt a Kent grófja nevű szerepet egy kollégám játszotta. Volt, aki lebetegedett, a kollégám méreteit szeretném elmondani önöknek. 2 méter 2 volt az illető. Hát, világos. 48-as lába volt, és én megérkeztem a Petőfi Színházba iszonyatos idegességek közepette, ugyanis a szövegkönyvet nem tudták csak az előadás előtt 1 órával odaadni, azért, mert a cipős ládába, azt már a műszak a cipős ládába levitte a Soproni Petőfi Színházba, de csak 1 szövegkönyv volt. Kérdezgettem az kollégákat, hogy mi a szöveg, mondták, hogy borzasztó egyszerű, beív majd az Erzsébet királynő, és akkor ott azt kell mondanom, de úgyis csak a 3. felvonásban van, tehát megkérdezi majd, hogy hol vannak a lordok, és talán elmondok 3 oldalt, tehát nem van nagy dolog, és úgy tisztak tovább. Én megérkeztem, azt mondták, na, megvan a szöveg, kezdjem el tanulni, beöltöztettek. Hát most képzeljék el, hát szinte hihetetlen, ahogy kibírtam nézni. Hát gondolják, így a váltömés az úgy itt, így ebben a, így a könyökideg volt. Hát a nadrágról nem szeretnék semmit mondani. Ilyen harmonika módján rajta a kis lábfejemen, ami ugye hát 41-es, kollégának 48-as volt. Ugye hát a cipő arra az följött, mint egy ilyen bohóc cipő, úgy fölkunkorodott, ennek majd még későbbiek folyamán lesz jelentősége. Volt egy ilyen yorki sapkám, az, hát, az rendben volt, mert a palinak a feje ekkora volt, ugye hát én egy kis madárfejű lajcsi, ugye bejött mindig ez a rózsa itt előre. Hihetetlenül röhögtek a kollégák, de hihetetlenül. Aztán én is később, amikor már szereztem egy tükröt, és egyszer csak jön a kellékes, azt mondja, ha Juruska, van még egy kardja is. Mondom, az bor. Na most képzeljék el a kardot, hát az megköthetetlen volt. Én megpróbáltam megtanulni ezt a 3 oldalt rövid idő alatt. Nem sikerült annyira, mert ugye nagyon sok lord tűnt el Erzsébet idejében, ki így, ki úgy. Én nekem meg ezt 3 oldalon keresztül ecsetelnem is kellett volna. Történt ugyanis a következő, hogy én vártam a jelenésre, és hát ifjúsági előadás volt, tehát a gyerekek alig várták, hogy jöjjön már be a táncos komikus. Ő nekik meg nem mondták, hogy a Schiller meg nem írt bele, ugye? Az meg ilyen volt a Schiller. És akkor egyszer csak szólnak nekem, hogy Imikém, most akkor. Mondom, de hova kell menni? Ah, túloldal, fene egye meg. Na most képzeljék el ebbe a cipőbe. Most az volt a probléma, hogy a járásban volt egy küszöb. Azt a műszak elfelejtette leszögelni. Nem csak azért, mert tudták, hogy beugrom, hanem mert látták, hogy mi lesz belőle. Nekem a cipő orra beakadt a küszöbbe. Képzeljék el, Erzsébet királynő ülen hihetetlen megemelt trónon. Ott ült fel egy kis ári művésznő. Hát kérdezik, Kossuth Díjas, érdemes, kiváló művész. Úgy féltem tőle, mint a tűztől. Rettenetesen. Vele volt a jelenetem. Képzeljék el, abban megbotlottam. És egy olyan 3-4 métert, a Soproni Petőfi Színházba, életem első szerepében, úgy beestem az ő megemelt trónjára. Az nem is lett volna baj, de innen valahogy az ütéstől a szöveg meg teljesen kiszállt a fejemből. Na most gondoljanak bele. Azt mondja a feleki Saci, azt mondja, grófom, ez voltam én, álljon föl. Olyat még nem látott a soproni közönség, gyerekek. Én fölálltam, hát a sapkát nem mondom, mert az arcom nem látszott egyáltalán. Képzeljék el, a kard így tökileg elvágólag bejött középre. Valami borzaszt. Közben a kar csúszott levele, hát rettenetes. Azt mondja, szedje össze magát, hát én amennyire lehetett, de akkor már nagyon röhögtek.
Akkor már nagyon vártak. Mondom, harmadik felvonás. Kezdjék el. Azt mondta, föltette az ominózus kérdést. Hol vannak a lordok? És hát, most jött volna ez a három oldal. Mondom így magamba. Húha. Mit kéne mondani? Volt egy biztos pont, amiben belekapaszkodtam. Ez így szólt, ó, nagy királynő. És nagyon sűrűn hajlongtam. Mert ebbe belebukni nem lehet, mert... Ugye ő még nem tudta, hogy innen már több szöveg nem lesz, mert... Mondom, ó, hogy nagy király. Azt mondja, nekem akkor már ideges volt. Azt mondja, hol vannak a lordok? Ha mondom. Már a nyitó lordnak a nevével is bajom volt. Ha mondom, nem tudom, ó, nagy királynő, hogy ó, hol vannak ó. Mert az, ó, az jó jött Schillernél. Legalábbis abban a fordításban, amit mi játszottunk. Ó, nem tudom, hogy hol vannak, de egyet biztosan tudok, ó, hogy otthon egyikük sincs. És ezzel ki is mentem, úgy, ahogy hoztam. Na most hát képzeljék el, iszonyú blama. Hát, ráadásul előtte mentem ki, nem ám úgy, hogy még úgy büszkén kimentem előtte, hogy fölléptem, óriási taps, de dübörgő. Hát, alig várták, hogy visszajöjjek. Én már tapsra sem mentem. Nem, már levetkőztem, ott vártam, mondom, hát most mind nyilván. Kapok egy kis levelet, hogy köszönjük szépen. Jó volt, de még most jött ezek után a fekete leves. Kezeljék el. Vége volt az előadásnak. Én szépen átöltözve, bemosakodva ott álltam a felekisári ötször előtt, mondom, hát biztos kijön a művésztő, mondom én, megmondom neki, hogy elnézést kérek, én tévedtem, nem működik ez a pálya nekem, nem megy, és hát ne haragudjon, hogy ilyen szégyenbe hoztam, stb. Egyszer kinyílt az ajtó, feleki művésznő kijött, és egy-két gyerek ott a művész bejárónál állt autogramkérők. Azt mondja neki a művésznő, jó van gyerekek, jó van, picit türelmet kérek, majd mindjárt átöltözöm, és akkor aláírom. Mire az egyik kamasz gyerek azt mondja, nem a művésznőtől kérjük, hanem a művész úrtól, aki azt a Kent hülye grófot játszotta. Ennyi volt az én első beugrás.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Csepre Géva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Voda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradó. Alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodából megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában. Maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátás

0: Minden segítségnyújtás azonban ellenérdekeltté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik, a hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy övest hallottunk, Hodorog András és Legedi László István, moldvai klézsei furulyások, közös lemezükről, amelynek címe Serény Magyaros. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Legedi László Istvánt már egy korábbi adásomban már bemutattam, de Hodorog Andrást még nem. Folytatván moldvai táncházi muzsika sorozatomban, most őt fogom bemutatni, erről a lemezről, amely 2000-ben jelent meg. Természetesen ez a lemez mindkettőjük közös lemeze. Hodorog András a másik legismertebb moldvai klézsai furulyás adatközlő, aki furulyán, tilinkón és kavalon játszik. Ő jelenleg most Zalában él. Nyaranként ő is látható nagyon sok népzenei táborban, de én még tőle sajnos nem tanultam. Mihelyt lehetőségem lesz rá, azonnal élni fogok a lehetőséggel. Találkoztam már vele különböző koncerteken. Valamint a Csángó bálokon, és a Marcibányi tér művelési házban tartandó moldvai és gyimesi táncházban. Hodorog András és Legedi László István közös lemezén magyarországi zenészek a kísérők, úgy mint Balogh Sándor Doromb, Bolya Mátyás Koboz, valamint Benke Gráci Dob. Folytatva a lemez bemutatását, a következő szám címe Szeretőm a táncba.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Most pedig az egyik legismertebb magyar népdal következik. Szerintem ezt mindenki ismerni fogja, hiszen az általános iskolában ez volt az egyik olyan ének, amit énekórákon kötelező tananyag volt. A címét nem fogom elárulni, annyit árulok el róla, hogy ez egy évszakhoz kötődik. Annyit még elárulok róla, hogy ezt a népdalt 1986-ban a Queen együttes énekese Freddie Mercury magyarországi koncertjén elénekelte nagyon nagy sikerrel, a közönség legnagyobb örömére. Amikor beiratkoztam az Óbudai Népzenei Iskolába, akkor tudtam meg, hogy ez a népdal eredetileg egy moldvai népdal.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatom!

0: Furujáztam Hodorúk András Moldvából.
1: Lagadi László István furujázott, skoválozott Klézséből Moldvából.
2: Kobzolt Bója Mátyás.
3: Doboltam én Benke Gráci.
4: Hobby Rádió.
5: Mit is akartam mondani?
6: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. További kellemes hetet. Találkozunk egy hét múlva. A viszonthallásra!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
5: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
6: soha
5: örömként.
6: Soha.
7: Dan Csanna Mari, énekes színész.
5: Ez jó?
6: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
5: De élni akkor is akartál,
6: ja, élni,
5: mindig.
6: Á, biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de Én az, hogy feladjam, egy percre soha meg nem fordulna a fejembe. Uh-huh. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
7: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
8: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el 3 hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is ez a megközelítés tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
6: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a Jóisten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondta már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészséged? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már elmehetek.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
2: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok. Ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életében, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
1: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
2: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését. Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
1: Hol szűnik meg a szabad akarat?
2: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, én legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyú befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, így konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője, és akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon, éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezer ráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz. Egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de koráncsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett. Ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de koráncsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
1: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is, és 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepratelepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepratelep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve Egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük. Egész más emberként jöttem vissza.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hobbirádió.hu.
4: A rádiót. Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
9: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Most akkor van még tartozásom, vagy már nincs? Ez a következő témánk. Kinek van igaza? A banknak, amely azt állítja, hogy még lógok bizony egy havi részlettel, vagy nekem, mert szerintem én már minden forintot, fillért visszafizettem. Mit lehet tenni egy ilyen meglehetősen kellemetlen szituációban? Egyáltalán a bank a hatalmával ránk tudja kényszeríteni? Végre! Sokszor hallani, hogy arról panaszkodnak az emberek, hogy meglehetősen sajátos házi szabályokkal találkozhatnak az edzőtermekben. Nyilván ez a sok panasz generálhatta azt, hogy górcső alá veszik a hatóságok az edzőtermeket, pontosabban azok szerződéses feltételeit. Bár a vizsgálat még javában zajlik, az eddigi tapasztalatokról ma beszámolunk, mert már ez is tanulságos lehet, vagy hogy mondjam, kiokosíthat bennünket. És több olyan panaszra is sort kerítünk a mai műsorban, amelyeket önök küldtek, tehát önök fordultak hozzánk. Másik téma, hogy az élet változik, néha nagyon jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Tudják, hogy mi az az EU-s tajkártya? Vagy ebben a formában netán még nem is hallottak róla. Elárulom, nem ez a hivatalos neve. De hogy mire jó, és miért ne induljon senki útnak enélkül, azt viszont bizton állítom. Nem fogják elhinni, ha lesz még erre időnk, erről is beszélgetünk, de nem drágultak idén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, sőt, még ugyan csekély mértékben, de 5%-kal csökkentek is. Ám miután a károkra jobban többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár előre örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz. Rengeteg témánk van, már is belekezdünk, tartsanak velem! Azt ígértem, hogy fölfedjük, hogy mi is az az EU-s tajkártya, mert hogy nagyon sokan így hívják, de ilyen hivatalos nevű papírt biztos, hogy nem találnak, és a net se nagyon érti. Vendégem a stúdióban Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, aki megígérte, hogy mindent szépen elmagyaráz nekünk, annál is inkább, mert igaz, hogy augusztus van, de még mindig sokan el fognak utazni, akinek nincs gyereke, tipikusan szeptemberben megy, tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyenek vele, hogy miért is fontos ez a kártya, és valójában mi. Szia, Andris!
1: Szervusz, Kriszta, köszönöm a tisztelt hallgatókat. Igen, igen, sokan hívják EU-s tajkártyaként, mert tulajdonképpen a használatát tekintve erről is van szó.
0: Logikus lenne.
1: Ugye a hivatalos neve neki Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az a jó benne, hogy 31 országban elfogadják, és gyakorlatilag hasonló módon kaphatunk vele egészségügyi szolgáltatásokat, mint Magyarországon.
0: Jaj, ne, remélem jobb módon nem ez.
1: Hát, hogy jobb vagy rosszabb módon, ez ugye attól is függ, hogy hol vagyunk természetesen, és illetve mi a problémánk. A jó benne az, hogy egy esetleges baleset vagy sérülés, kisebb sérülés, betegség esetén ugye nem kell rögtön 100 000-es vagy akár milliós tételektől félnünk. Mondjuk, ha Horvátországban a tengerparton megcsíp minket egy medúza, ugye most már sajnos az a helyzet, hogy régen nem kellett ilyenektől tartani például Horvátországban, de a klímaváltozás miatt bizony ezek a veszélyes állatok most már közeledtek, és hát nem csak, hogy cápákat szoktak időnként látni Horvátország.
0: De most kedvet csinálsz Horvátország utazás.
1: Hát ezek a tények sajnos, ezt mi emberek csináltuk magunknak ezt a klímaváltozást, úgyhogy ez sajnos a negatív következményei is itt vannak velünk. A medúzákkal kifejezetten vigyázni kell most már Horvátországban is, illetve hasonló állatokkal, nem vagyok tengerbiológus, úgyhogy most nem fogok itt rendszerten kategóriákban nagyon belemenni, de a lényeg az, hogy fürdőzünk a tengerbe és megcsíp minket, akkor ugye amennyiben allergiásak vagyunk rá, már pedig lehet, hogy azok vagyunk, hiszen valószínűleg még életünkben soha nem csípett meg minket medúza, akkor nagyon-nagyon megbetegedhetünk tőle, kórházi kezelésre szorulhatunk, és bizony kórházi kezelés, hogyha az embernek nincsen európai egészségbiztosítási kártyája, illetve nem kötött olyan utasbiztosítást, ami mondjuk fedezi ezt a dolgot, akkor az 100 000-es milliós tételeket jelenthet, ráadásul elrontja természetesen az egész nyaralást.
0: Azt mondtad, hogy 31 ország.
1: Jelenet. Így van, 31 országban.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy biztos az Egyesült Királyságban már nem lehet jó.

0: Emlékeim szerint ott is
1: ott
0: jó.
1: Ott is jó.
0: Igen, tehát az EU összes országában, és azon kívül még ugye az EGT-s országok, akik aha. hozzá tartoznak, tehát Svájc, Norvégia is, akik ugye nem EU-sok. De hát oda ritkábban megyünk nyaralni, ezért mondtam inkább a horvátországi
1: hát szerintem
0: példát.
1: Meg ma már éjszakra menekülnek az emberek, egyre divatosabb egyébként tényleg.
0: Igen, hát ezt is meg tudom érteni, különösen, hogy amilyen forróságok itt idei nyáron már Magyarországon
1: kivégeztek minket. Igen.
0: Vannak, nem csodálnám, ha valaki éjszakra menne nyaralni. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás. Ügyfélkapun meg lehet igényelni viszonylag egyszerűen, vagy bármelyik kormányablakba bemegy az ember, elmondja, európai egészségbiztosítási kártyát szeretnék, a TAJ számára van szükség hozzá, illetve igazolnia kell ugye a személyazonosságát, ügyfélkapu esetén még az se, csak ugye belép az ügyfélkapuba, és akkor igényli a kártyát, postán kiküldik neki, tehát ha az ember föl van készülve, hogy elmegy nyaralni, és nincsen ilyenje, mert ugye ez nem örökre érvényes, tehát nem ezt olyan, mint kérdezem, a magyar TAJ kártya, hanem ennek egy lejárati ideje van.
1: De mennyi, egy év? Vagy az rá van így?
0: Szerintem
1: három év?
0: Egy
1: három
0: év. Három év?
1: Három év.
0: Ezt nem tudom én pontosan, hogy hány év a lejárata sajnos. Három év a lejárata. Tehát ellenőrizzük, ha már van ilyenünk, hogy jó-e még a nyaralásunk van, és aha. hogyha nem, akkor időben előtte érdemes újat igényelni.
1: Csak úgy mondom, Bicó Tomi, a technikusunk,
0: igen,
1: elő is kapta, ő azért.
0: Tamás, hogy neki van.
1: Hogy neki van, ő jól
0: nagyon
1: felkészült.
0: Hasznos, hogyha van. Egyébként most attól függően, hogy az embernek van vagy nincs európai egészségbiztosítási kártyája, én azt javaslom, hogy kössön utasbiztosítást. Én soha nem mennék külföldre utasbiztosítás aha. nélkül.
1: Nem is egy nagy összeg, csak az...
0: Nem drága, ahhoz képest, hogy mekkora bajtól védhetjük meg magunkat vele.
1: Tehát akkor, de egyébként teljesen jogos, hogy EU-s tajkártyának hívjuk, mert sokkal jobban kifejezi azért a magyar nyelv, de akkor nem így hívják.
0: Nem, és... de lényegileg mondom ez, mert igen. ilyenkor a magyar társadalombiztosítás fog elszámolni ugye annak az országnak a társadalombiztosítójával, ahol a probléma történt.
1: Tehát ez egy ingyenes kártya, 31 országban jó, Európán belül, és még a...
0: És bármelyik kormányablakban tudjuk igényelni, és... vagy akár ügyfélkapun, még egyszerűbb.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, megszívlelendőnek.
0: Én is nagyon köszönöm, és jó nyaralást kívánok. Bajmentes nyaralást.
1: Még annak, aki
0: annak,
1: még
0: aki megy.
1: Annak, aki megy. Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: És hogy ígértem, ismét itt van a stúdióban dr. Farkas Éva ügyvéd, békéltető testületi tagaktív békéltető, mert hogy megígértem, hogy nem hagyjuk annyiban, ügyekkel várom ide, úgyhogy köszönöm, hogy megint eljöttél. Szia!
3: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
1: A múltkori adásból kimaradt, de most bepótoljuk, ugye arról volt szó, hogy hogyan lehetséges olyan történet, hogy valaki kifizet egy utalványt, egy vouchert, és a beváltóhely nem fogadja el. Ennek kapcsán neked is van ügyed, de hogy miért nem vagyok meglepő, hogy már ilyen ügyetek is volt. Mi volt ez a konkrét ügy?
3: A konkrét ügy arról szólt, hogy egy kedves házaspár egymást megajándékozva mindenféle élményutalványokat vásárolt egy szimpatikusnak tűnő online vállalkozástól. Aztán rossz vége lett a helyzetnek, mert amikor elmentek az áhított, bejelentkeztek az áhított gokartozásra, illetve megpróbáltak más szolgáltatót elérni, az mondták nekik ott a helyszínen, hogy sajnos nem tudnak időpontot foglalni, mert azért ugye egyeztetni kell a konkrét szolgáltatóval is, mert az a kibocsájtó, aki ezeket az élményutalványokat kibocsájtotta, az már vagy nem áll velük szerződésben, vagy nem rendezte pénzügyileg ezt a helyzetet. Ebből következőleg ugye a békéltető testülethez fordult a házaspár, elhozta.
1: De álljunk meg, tehát nem rendezte, magyarul ő tőlük beszedte a pénzt, és nem fizette
3: így
1: ki
3: van.
1: Annak, ahol be lehet váltani. Így van. Nagyon leegyszerűsítve.
3: Így van, aha. így van. Eljött a kedves házaspár, mutatták az utalványokat. Egyébként az egyik, a gokártos cég, az nagyon nagyvonalú volt, mert mondta, oda személyesen mentek el, azt hiszem. Ha már itt vannak, akkor... a teljesen ingyen legukartozhatják azt az utalványt, tehát nyilván, és ennek annyi a feltétele, és ezt én nem tudom kárhoztatni, tehát nem ez ellen a cég ellen indult az eljárás, hogy akkor vegyenek még egyet, de fél áron. Tehát abszolút korrektek
1: nagyon.
3: Voltak, ez egy mesébe szokott ilyen lenni.
1: Igen,
3: kicsit meg is hatódtunk ott a békéltetőtestre, hogy ilyen még létezik. Igen ám, megnéztük azokat az utalványokat, amiket ugye kibocsájtott a vállalkozás, aki nem tette tiszteletét ugye a békéltető testület.
1: Nem kötelező nekik megjelenni?
3: De kötelesek együttműködni a békéltető testülettel, tehát azt jelenti, hogy legalább online ott kell lenniük a meghallgatáson, és válaszíratot is kell küldeniük. Aha. Na most se válaszírat, se semmi nem volt, se vállalkozás. Nem együttműködő vállalkozásnak minősültek, tehát ilyenkor a eljárászáró döntés kapcsán a békéltető testület elnöke megkeresi a hatóságot, és ilyenkor a vállalkozás bírságolásra is számíthat. A szomorú ez volt a történetben, hogy meg kellett szüntetni ezt az eljárást, tehát nem tudtunk érdemi eredményt megnézni, mert ott rögtön a meghallgatáson a nyilvános cégadatbázisban megnéztük, és büszkén felszámolás alatt volt a cég, és ilyenkor már sajnos nem tudtunk eljárni.
1: Tanulságok. Azt gondolom, hogy minden ilyen történet mögé mondjuk el a tanulságokat is. Itt biztos, hogy az a mondat következik tőled, hogy nagyon nézzük meg, kitől vásárolunk, akár egy vouchert, egy utalványt, egy bármit, de én azért azt gondolom, még egy dologról beszéljünk. Itt a bónuszbrigád. Nagyon sokan tévedésbe esnek, az egy korrekt cégnek tűnik, onnan vásárol valaki egy felhasználható utalványt, aztán valamiért mégse jó. Azt hiszik az emberek, hogy a bónuszbrigáddal állnak jogviszonyba, pedig nem.
3: Ilyenkor természetesen az általános szerződési feltételek az irányadók, illetve minden fogyasztói tájékoztatásnak meg kell lenni a cég honlapján, illetve hogyha ennek print formája, manifest formája van ennek az utalványnak, akkor azon. Azt nem lehet mondani, azt nem mondhatja egy fogyasztó, hogy én olyan egyszerű vagyok, hogy nem olvasom el, hogy kivel szerződök, vagy mire szerződök. Az biztos, hogy egy átlagos képességű, tájékozottságú fogyasztóval dolgozik elméletben is egy testület.
1: Jó, tehát akkor visszatérve rá, tehát amikor én egy közvetítőtől vásárolok, akkor nem a közvetítővel, ő csak közvetít, hanem ha panaszom van, akkor ahhoz kell fordulnom, akitől ez ered. Jól
3: igen, meg
1: fogalmazom?
3: Kell nézni. Meg kell nézni, ki van a számlán, ez a fontos, vele van a fogyasztói viszony.
1: Közben megjött Csiklósi Máté is, és mint ilyen itt bólogat nagyon. Szia, Máté!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Tipikus ez a történet, nem?
2: Persze, persze, és mindig képviselni kell a fogyasztókat, hiszen azért vagyunk itt, meg azért van ez a műsor is. Ugyanakkor arra tényleg nem győzhetjük elégszer felhívni a figyelmet, hogy a számla mellett, hogy kiállította ki a számlát, tényleg legalább első vásárlás esetén ezeknek a felületeknek, mert akkor most mondjuk felületeket, hiszen van mondjuk a bónuszbrigád, hogy volt, vagy hogy mondjam, volt, van, mert más volt, mint van, de hogy vannak ugye a marketplace-ek, sokszor beszéltünk róla, többször összettük a témát, ugye az online piacok, amelyek szintén, és volt nemrég egy felmérésünk, ami egyértelműen kimutatja, hogy a fogyasztók minimum felének fogalma nincsen, hogy marketplace-en vásárol, vagy egy webshopban, de vannak olyan marketplace-ek Magyarországon, mondjuk kenőeket ugye ki szoktuk mondani, mint például a sportáruház Decathlon, amiről 10%-nyi fogyasztó gondolta, hogy az marketplace-ként működik, már pedig működik marketplace-ként is. Tehát, hogy ezeket nézzük meg elsőre, általános szerződési feltételek, nem kell a bonyolult részén végigmenni, értem, hogy nem mindenki akar jogi nyelvet tanulni, és ez teljesen oké is, de azt megnézni, hogy ez most egy bolt, ez most egy marketplace, azaz egy online piactér, vagy bármi más, vagy egy közvetítő, nagyon jó volt a felvetés, ugye utazásoknál például, vagy repülőjegyeknél, vagy bármilyen más esetben, bizony nagyon sokszor közvetítő az az old, közvetítői az az oldal, ahol vagyunk. Nézzük meg, micsoda az, amitől veszünk. Koncertjegyek, még nagyon klasszikus.
1: Arról majd beszélni fogunk nem soká. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy marketplace-ekkel kapcsolatban voltak-e már békértető ügyeitek, tehát azt gondolom ott is nagyon sok a felháborodott fogyasztó.
3: Abszolút, abszolút, és a békértető testület minden elérhető felületén kommunikálja a tudatos fogyasztóknak, hogy legyenek még tudatosabbak a nem tudatosoknak, meg hogyan. Tehát rábökök valamire, közösségi oldalon, felugró ablakra, aztán onnantól kezdve jönnek a horror történetek. Volt, aki irodabútort, volt, aki esküvői ruhát rendelt, így volt egy olyan hölgy, aki TikTokon választott esküvői ruhát magának, és akkor kivonatozott a nem tudom én hova, állt szegény leendő férjével a tűző napsütésben a parkoló háta mögött, SMS-ezgetett, vagy megpróbálta elérni azt a hölgyet, aki ígérte neki, hogy neki lesz esküvői ruhája. Azt hiszem, akkor már túl is voltak valami egyeztetésen. Erre kapott egy SMS-t, hogy ja, most bezártam az üzletet, menj át a szomszéd műkörmöshöz, majd rád próbálja. Tehát nem mindegy, hogy kitől és mit rendelünk, tehát bármilyen praktikus, hogy felugrik egy kép, akkor ne adjuk oda az összes pénzünket egy képért.
1: Hát igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, néhány hét múlva megint elvárlak, és akkor kérlek szépen, hogy szemesgesd nekünk a békéltető testületi ügyekből, mert élek a gyanúval, hogy kifogyhatatlanok.
3: Köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
1: Edzőtermeket vizsgált a hatóság, és én azt mondtam a műsor elején, hogy nyilván nem ok nélkül, mert szerintem aki a hatóságtól is bármelyik edzőterembe bemegy, és egy kicsit alaposan van, végignézi a feltételeiket, az azért talál kivetni valót. Ezért is kértem, hogy beszéljünk ma erről Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke már itt is van. Szia!
5: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Én akkor hagytam abba az edzőterembe való járkálást, amikor ő mindenféle, először minden szép volt és jó volt, aztán mindenféle olyan dolgot kikötöttek, amihez én nem tudok és nem is akarok igazodni. De szerintem ti is találkoztatok rengeteg extrém kikötéssel.
5: Hát egyébként meglepően sok fogyasztói bejelentés érkezett az ügyfélszolgálathoz és a kormányhivatalokhoz is. Aha. Ebben a témakörben, és nem véletlenül vizsgáltuk, és vizsgáljuk meg folyamatosan az idejében ezeket, az edzőtermeket, ez egy teljesen új vizsgálat, korábbi években nem volt. Tehát azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a panaszok száma, és épp ezért került be az ellenőrzési és vizsgálati programunkba. Ugye kifejezetten itt az általános szerződési feltételekről beszélünk.
1: Hát ott, amit tudjuk, ott a lényeg.
5: Így van, de hát ez az, amit ugye sosem olvasunk el, teljesen mint hogyha internetes vásárlásról van szó, vagy bármilyen szolgáltatásról, aláírjuk, megadjuk a jogot, aztán utána megnézzük nagyot, hogy hogy engedheti meg az a vállalkozás, cég vagy szolgáltató azt, amit megenged magának, ő megközli, hogy de hát ott van az ASZEP 13. pontjában, vagy a 24. oldalon, mi meg ezt aláírtuk. Ami egyrészt igaz, tehát nyilván mi, mint fogyasztók is lehetünk tudatosabbak és alaposabbak, de ugyanakkor ez nem mentesíti azt a vállalkozás alól, vagy az alól, hogy ne folytasson tisztességes kereskedelmi gyakorlatot. Mert sok esetben tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznak, és ez már a mostani vizsgálatok során is látszódott.
1: Tehát ez az, amit le akarnak nyomni a torkunkon, egyébként nagyon vicces, kikötnek valamit, ami szabálytalan, majd arra hivatkoznak, hogy benne van az ASZF-be. Engem már ez felháborít. Például olyanokat kikötnek, hogyha én 72 órával előtte nem mondom le, akkor az megtörtént, nek számít, és ki kell, hogy fizessem. Na most azért nem életszerű az, mondjuk kificamodik a bokám az edzés előtt, mondjuk még ha szerencsék van egy nappal, de mondjuk odafele menet, akkor milyen alapon fizetek én büntetővámot azért, mert akaratomon kívül történt velem valami. Nem, tehát szerintem ezek a szabályok felháborítva.
5: Hát így van, és még ennyire extrém esetnek se kell lenni, csak annyi elég, hogy nekünk most nincs kedvünk elmenni abba az edzőterembe, tehát nem kötelezhetnek erre minket, és mi emiatt nem bukhatunk valami szolgáltatást. Itt nem arról van szó, mondjuk egy fallabdánál, ahol kibérlünk egy termet, és aztán nem megyünk el, mert ott nyilván abból kára származ. Persze. A szolgáltatónak. De itt, hogy most éppen 28-an vannak az edzőtermben, vagy csak 27-en, mert mi nem megyünk el, ez megint más kérdés. Tehát emiatt mi nem bukhatjuk a szolgáltatás alapján, a szerződés alapján nekünk járó szolgáltatás összeget.
1: A legszemérmetlenebb dolgokkal én ezekbe az újfajta pilates helyeken találkoztam, ahol ugye ilyen nem ágyak azok, de úgy néznek ki, szóval ilyen valamik vannak, amin gyakorlatozunk, de soha én legalábbis hova jártam, még soha nem volt mind a 8-nál ember, és mégis kikötik, hogy akkor kifizetett, sőt, ha háromszor nem észek, kizárnak ezt. Hát, hogy lehet?
5: Igen, ezek, amik tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek, vagy minősülhetnek, hiszen olyan a felek közötti egyenrangúságot és az egyenszintet különböztetik meg, hogyha nagyon nem fog belevenni jogászkodásba, de az a lényeg, hogy többlet jogot adnak a vállalkozásnak, és többlet kötelezettséget, vagy kevesebb jogot nekünk számunkra, mint fogyasztóknak. De rengeteg ilyen szerződési feltétel van. A másik, ami például nagyon gyakori, és fordultak hozzánk fogyasztók, kötöttek egy határozott idejű szerződést, azt mondták, hogy mondjuk 2 hónapig járnak az edzésre, nyilván megadták a bankkártyájuk adatait, levonták az összet. Véget ért a 2 hónap, lehet, hogy akartak menni tovább, lehet, hogy nem akartak, teljesen mindegy, és tovább vonták az összeget.
1: Automatikusan.
5: És akkor rákérdeztek, hogy miért. Hát az ASF 14-es pontjában ott van, hogy ha nem szól arról, hogy ő nem akar menni a későbbiekben, akkor hallgatólagosan beleegyezett, hogy meghosszabbodik automatikusan a szerződés, és ezért ők joggal vonták le. Na, ez tipikusan tisztességtelen szerződési kikötés.
1: Mit lehet tenni ezekkel? Néhány műsorral ezelőtt itt volt a Fébésznek a munkatársa, ők folyamatosan nézik, ők speciál a websájdokon az ASF-eket, ott se sokkal jobb a helyzet, ott se sokkal rózsásabb, de hogy ők azt mondják, hogy ilyenkor bejelentést tesznek a hatóságoknál. Ti ilyenkor, vagy a kormányhivatalok ilyenkor hivatalból eljárnak?
5: Így van, és itt az az első lépés, hogy mindig felveszik a kapcsolatot a vállalkozással. Egyébként bármilyen vállalkozás ASF-éről van szó, ingatlan közvetítőknél ez elég gyakori, vagy autókereskedőknél, ez külön, azt hiszem, külön misét megér, vagy egy külön adás. De egyébként az edzőtermekkel kapcsolatban is fellépünk, és mindig megkeressük az edzőterm szolgáltatót, üzemeltetőt. És nagyon sok esetben, és ez most tényleg kb. Az esetek 90%-a az a helyzet, hogy hát jó, akkor módosítjuk. Akár egyetért a vállalkozás, akár nem, vagy egy másik kikötést tesz, vagy töröl egy tisztességtelen szerződési feltételt. Tehát ezért jó, hogyha bejelentésre jönnek a fogyasztók, mert mi közvetlenül megkeressük a szolgáltatót, és ők az esetek jelentős többségében változtatnak a gyakorlatokon.
1: És vissza is mentek, tehát visszavizsgálódtok, vagy nem tudom, hogy mondjam, monitoroz.
5: Ez az ismételt ellenőrzés, így van, tehát egy bizonyos időszakonként, ami azt megnézzük, hogy ne az legyen, ez mindenfajta ellenőrzésre vonatkozik, hogy újra tisztességtelen a vállalkozás. De ez nem szokott egyébként előfordulni, tehát nem szokták visszamódosítani, hál' Istennek, az ASF-et, de azért megnézzük mindig később is.
1: Az is eszembe jutott pont a Fébész kapcsán, hogy arról beszélgettünk, hogy mindig felül kell vizsgálni. Tehát az ASF az nem olyan, mint egy fundamentum, hogy egyszer megcsináltuk, és addig jó, amíg létezik az a cég, hanem azokat folyamatosan felül kell vizsgálni.
5: Hát ez pontosan így van. Egyrészt azért, mint a jogszabályok is változnak, a környezet is változik, akár a fogyasztói igények is változhatnak.
1: A helyzet is, igen.
5: A helyzet is. Tehát ezekért is érdemes átnézni, és folyamatosan felülvizsgálni, hogy te mondtad, meg adott esetben módosítani.
1: Van erre nektek kapacitásotok? Tehát van-e, akik folyamatosan nézik az ASF-eket? Nyugtasd meg, hogy igen.
5: Hát azon vagyunk, hogy legyen, nem csak az NKFH, hanem a kormányhivatalok is nézik, tehát az ASF vizsgálat ez mindenkinek a jogkörébe, és amit még megemlítek, és talán megnyugtatóak adhat, hogy az ügyészségnek is van ilyen hatásköre, hogy általános szerződési feltételeket nézzen. Ráadásul az ügyészség nem edzőtermeknél, de például online webáruházaknál kifejezetten pert is szokott indítani ezzel kapcsolatban, közérdekű keresetet.
1: De mi az ügyészség hogy keveredik?
5: Az ügyészségnek is van egy olyan hatásköre, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen szerződési feltételek esetén felléphet, közérdekű keresetet indíthat a bíróság előtt, ahogy egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság is. Az ügyészség is ugyanazt csinálja, mint mi, megkeresi a vállalkozást, ott viszont, hogyha a vállalkozás nem reagál adott esetben, akkor pert is indít. Úgyhogy az ügyészségnek is van egy ilyen hatásköre, és ők is azért megfelelő kapacitással rendelkeznek, és tényleg ez egy kiemelt prioritás nekik is.
1: Reméljük, hogy lesznek eredmények, mert azért bevallom, hogy én a fogyasztóknak drukkolok, de nagyon, hogy tényleg amire leszerződünk, azt megkapjuk maradéktalanul, és ne tegyenek olyan téglákat akadályként, amiken elbukhatunk, mert ahogy te is mondtad, a szerződés az kétoldalú, de az nem azt jelenti, hogy az egyik egy csomó hátrányt kap, a másik vele szemben egy csomó előnyt, ha jól értem.
5: Abszolút jól érted, és amit még megemlítenék, és szintén ez az egyoldalúság, ez az egyoldalú díjemelés. Azért ez is előfordul, amikor kapunk egy tájékoztatást, de a legjobb esetben tájékoztatnak minket, hogyha most megemelték a díjat. És akkor így kérdezünk, hogy de milyen alapon, ráadásul nem kis összeggel, tehát nem 2000 forinttal havonta, hanem mondjuk 28%-kal, ami már az egy jelentős összeg egy edzőteremnél. cégnél, és akkor közlik, hogy ASF 27. pont. Tehát ez sem csak úgy megy, hogy az ASF-be leírjuk, hogy mi bármikor, bármekkora összeget emelhetünk. Nyilván vannak határok, amit egyedi ügyben mindig meg kell nézni. Nyilván tudjuk, hogy emelhetőek bármifajta költség, de azért az arányosság meg a tisztesség követelményt meg kell tartani.
1: Meg valamennyi idővel előtte, ugye, ha jól emlékszem, nyáron volt, hogy az összes mobiltelefonszól vagy hírközlési szolgáltató egy karmester vonásra megemelte mindenkinek a díját, de azt már hónapokkal előtte kiküldték. Na azt ugye olvastuk, vagy nem, az már a mi sorunk, ugye?
5: Így van. És egyébként az is igaz, hogy az egyoldalú díjemelésnél is. Tehát amellett, hogy arányosnak kell lenni, amellett, hogy megfelelően tájékoztatni kell, ez indok a szerződéstől való elállásra. Tehát nekünk megfelelő időt kell biztosítani, hogy mondjuk megkapjuk ezt a tájékoztatást, és van mondjuk 8 napunk, vagy 15 napunk. Jó, akkor mi ezt nem akarjuk ekkora összegért, elállunk, és semmifajta következménye nincsen, annyi, hogy többet oda nem fogunk járni.
1: Na, gondolom itt is találtok ilyen privákat.
5: Biztos, és volt is ilyen bejelentés. Tehát az a lényeg, hogy a fogyasztó dönthesse már el, hogy ő hova akar menni, mennyiért akar menni, milyen feltételek, és mennyi ideig akarja igénybe venni azt a szolgáltatást.
1: Meg hogy hol költi el a pénzét, hát mert vannak, hol fordítva ülnek a lovon, hát ők vannak a fogyasztói. Na jó, oké, hálásan köszönöm, itt ma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a vendégem.
4: Facsipesz.
1: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőhöz fordulok, mégpedig egy, azt hiszem, nagyon aktuális kérdést, ugye a műsor elén is mondtam, vajon kiírhatja egy kereskedő, hogy ő felárat számol a hűtött italokért? Én nekem fölakadt a szemem, mikor ezt megláttam egyébként, mert hogy nem egy helyen van, elgondolkodtam rajta, én két választ is tudnék rá, de te vagy a szakértő, és tényleg itt ebben a nagyon nagy melegben kiírja, hogy ő még plusz, mit tudom én, 50 meg 100 forint felad számol, amit egyébként azért nem értek, mert a hűtőnek menni kell, így is, úgy is. Na mindegy, szóval mit szólsz ehhez a ragyogó ötlethez?
2: Érdekes kérdés ez, és egyébként bírósági vagy hatósági ügyet nem tudok, amely ebben a kérdésben döntött volna korábban, úgyhogy szerintem filozofálgatni tudunk a jogszabályok ismeretében, mert hogy én meg pont ezen gondolkoztam nagyon sokszor, hogy nagyon érdekes, hogy akár egy bor, vagy egy üdítő, vagy egy pezsgő, vagy bármi más, vagy egy ásványvíz egy adott boltban hűtetlenül ugyanannyiba kerül, mint hűtve, hiszen hát azért nem kevés energiát használ el ugye az a vállalkozás, aki berak egy hűtőt, és azt üzemelteti mondjuk ebben a 40 fokban, akár ugye több
1: ami
2: hűtőt
1: nem
2: is.
1: Akar elmúlni soha.
2: Így van. Úgyhogy a kérdés jó. Azt gondolom, hogy szerintem megteheti, hogy eltérő árat alkalmaz, ugyanakkor erről nagyon láthatóan, nagyon jól olvashatóan, és nagyon egyértelműen kell tájékoztatni a fogyasztókat. Hiszen itt lesz kétszer ugyanaz a vonalkód, ugyanaz a termék.
1: Mi az, hogy kétszer ugyanaz a vonalkód?
2: Minden termékhez tartozik ugye egy vonalkód, és ugye a számlázó...
1: És miért lesz kétszer?
2: Kétszer ugyanaz, mert az egyik egy hűtött, a másik meg egy
1: hűtött. Értem.
2: Tehát, hogy amikor ő megpróbálja őket lehúzni, akkor ezt alapvetően egy nyilvántartási rendszerben is nehéz lesz megoldania. Másik oldalról pedig nyilván a fogyasztónak is tudnia kell, hogy amennyiben ő a hűtőből veszi ki a hideg italt, akkor azért ő többet fog fizetni. Tehát ennek szerintem egy módja van. Egyrészt saját maga kezelje a rendszerében, és ne legyen kérdés, hogy a hűtött italok a pénztárnál más áron fognak a fogyasztó kosarába vándorolni. A másik, hogy a fogyasztó, amikor a választáshoz érkezik, tehát odaáll és vagy polc, vagy hűtő, akkor legyen tisztában azzal, hogy nem tudom, plusz 50 forint lesz a hűtött.
1: Értem, tehát ezek szerint a jogszabályok nem tiltják ezt a külön sarcot, hogy költségeket számoljon föl, de akkor én most beleteszek egy csavart, mégpedig azt, hogy például az üdítőitalok, az ásványvizek, mondjuk a Coca-Colát is úgy reklámozzák, hogy jégbe hűtve az igazi, tehát egy energiaitaloknál az ajánlott hőmérséklet, a cégek, a gyártók által ajánlott hőmérséklet hűtött. Akkor ha az a előírás, akkor hogy lehet ezért még büntető vámot szedni? De érted, mit mondom?
2: Megint fordítva közelíteném meg, mert nem vendéglátóipari egységekről beszélünk, ugye, tehát nem egy étteremben, ahol azt vállalja a vállalkozó, hogy felszolgálja neked, és odaadja az italt,
1: de
2: meg
1: nem
2: az ételt.
1: Kötelező a kereskedőnek olyan olyan úgy tartani, hogy ne romoljon meg a termék.
2: De nem romlik meg a termék, tehát egy ásványvíz nem romlik meg attól, hogy hűtik vagy nem hűtik, egy üdítőital szintén nem. Abban egyetértek veled, hogy melegen, vagy akár csak langyosan egy sört, vagy egy cukros üdítőt soha életemben nem innám meg. Az ásványvizet egyébként szeretem szobahőmérsékleten inni, mert egyszerűen mindegy.
1: Én félrenézést, én nem iszom meg a hűtőt italt, mert féltem a torkom, de ezért ezen föl vagyok
2: háborúzva. 40 fokos az egy kicsit sok. Maradjunk annyiba egyébként, hogy jelenleg az én tapasztalatom szerint nem szednek ezért úgymond plusz díjakat az üzletek. Lehet, hogy van rá példa, de az én általam bejárt rettenetesen sok boltból nem láttam olyat, ahol volt. Ez szerintem így jó, szerintem egyébként megtehetnék, ugyanakkor ez csak egy nagyon átlátható és nagyon kompetens tájékoztatással tehetik meg.
1: Tehát, hogy ki van írva, kisboltokban lehet látni, ha ki van írva, hogy ezért felszámolnak, akkor majd mi a lábunkkal döntünk, eldöntjük, hogy kell-e így is ez a ez az üdítő, vagy sör, ez eszembe se jutott, tényleg, hát a sör is állítólag, én még nem ittam tényleg az életemben soha sört, de azt mondják, hogy az melegen ihatatlan, mert valami máshoz hasonlít. Tehát, hogy megtehetik, mi meg eldönthetjük, hogy akkor ott vásárolunk, hogy a tikasztó melegben még elvánszorgunk egy következő boltba. Nagyjából ez a tanulsága ennek a dolognak.
4: Facsipesz.
1: A műsor elején megint csak erre tudok hivatkozni, a tartalomba azt kérdeztem, hogy mit ér egy szóba kötött szerződés, van-e egyáltalán súlya, főleg vitás helyzetekbe, és akkor megfordítom, mert mi már ilyenekről is beszélgettünk, hogy mi van akkor, ha valaki, mondjuk egy szolgáltató jön, és azt mondja, hogy kicserélje az ablakot, ezt én most csak kitaláltam, és kérem, hogy hol a szerződés, és mondja, hogy majd hozom kezicsókolom, és közben nagyon nekiállnak a munkának, és az a szerződés soha nem ér oda. A problémánkban nagyon megüthetjük a bokánkat. Tehát kezdjük azzal, Máté, hogy mit ér egy szóban kötött szerződés.
2: Ugye nem csak szóban, még ráutaló magatartással is lehet szerződést kötni.
1: Az mit jelent?
2: Az, hogy például amikor vásárolunk és a kasszaszalagra odahelyezzük a tejet, akkor ez egy ráutaló magatartás, hiszen nem szólunk a kasszás hölgynek, hogy szeretnénk szerződni a tej megvásárlása kapcsán.
1: Miért az is egy szerződés, hogy veszek egy tejet a boltban?
2: Így van, adásvételi szerződésről beszélünk, hiszen ugye ő elad egy tejet, én megveszem a tejet, fizetek érte, és hazaviszem. Tehát ez ugye a ráutaló magatartás, és van a szóbeli szerződés is, amelyek közül is emeljük ki, pont friss élményem van, jó meleg is van egyébként, és klímát szereltem be egy adott ingatlanba, ahol az egyébként családhoz kötődő ismerős klímaszerelő mondta, hogy ugye nem kérek számlát. Mondtam, hogy hát én ilyen rossz helyen dolgozom, és az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon ragaszkodom a számlához, mondta, hogy hát 20 éve ismeri az XY csátunkat, semmi probléma nem lehet, nem ismeri föl, hogy egyáltalán én miért akarom ezt a számlát, és akkor mondtam neki, hogy itt van ez a klíma. Van rá 8 év jótállás. Mondom, az a helyzet, hogy én egy nagyon optimista ember vagyok, de hogy 8 év múlva mind a ketten élünk, és ugyanezt a foglalkozást űzzük, mint amit most, annak az esélye nem 100%. Lehet, hogy 95, lehet, hogy 85, lehet, hogy 60, nem tudom. Én szeretném az utódaimnak is biztosítani azt a lehetőséget, hogy erre a klímaberendezésre én 8 évig reklamálhassak, és szeretném magamnak is, ha véletlenül veled esne bármilyen baj. Utána fogta magát, és azt mondta, hogy rendben van, megoldja, és hozta a berendezésről a számlát. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian egyértelműen végig gondolhatjuk, hogyha nem lenne meg ennek a klímaberendezésnek a számlája, és itt most nem is az a lényeg, hogy írunk egy háromoldalas beszerelési és adásvételi szerződést, de hogy önmagában legalább a szerződés alapjait bizonyító tény önmagában a gyártónak vagy a forgalmazónak, aki ugye eladja a klímát, a számlája arról, hogy én megvettem 300 000 forintért ezt és ezt a berendezést, az meg kell, hogy legyen, mert különben meghibásodik, senki nem lesz, aki biztosan 100%-ig el fog járni ebben az esetben.
1: De én hogy tudom bizonyítani a szóbeli szerződést, ha nincs ott tanú? Mondjuk te nem állsz ott, és én a Tomival nem egyezek meg valami, és nem vagy ott tanúként.
2: Alapvetően nem nagyon lehet. Vannak olyan kerülőutak, amik alapvetően átételesen bizonyítják, hogy volt egy szerződés közöttünk. Ez például, hogyha panaszt teszek. Tehát, hogyha van egy problémás ügy, és megírom, hogy te figyelj, elromlott a klíma. Jó, kimegyek, megnézem, mikor is szereltük be. Hát mondom, egy olyan két évvel ezelőtt. Csak azt mondja, két éve szerződtünk le, két éve igen, beszereltük, jó, megnézem, majd utána mégsem jön, vagy nem tudja kijavítani, akkor ugye nekem ebben a dokumentációban azért benne lesz, hogy ő elismerte, hogy ezt az eszköz bizony ő szerelte be. Nyilván megint nem teljes értékű bizonyítékokról beszélünk, mert nem lesz ott a pontos dátum, nem lesz ott a pontos ár, nem lesz ott az ő cégének vagy egyebének a neve, hogy pontosan ki is a felelős, egy embert kergetünk vele, aki most, hogy egyéni vállalkozó, vagy egy cég alkalmazottja, vagy tulajdonos, arról ugye fogalmunk nincsen. Tehát azért mégiscsak jobb minden egyes ilyen klasszikus, pláne azért több százezer forintot, millió forintot elérő esetben szerződni. És tudom, hangsúlyozom, tudom, hogy borzasztó kényelmetlen, mert ezeknek az embereknek a jelentős része nem szeretné. Azt fogja nekünk mondani, hogy normálisak vagyunk, hát ki akarjuk fizetni az áfát, de ez egyrészt egy adócsaló, másrésztről pedig egy a mi érdekeinket közepesen
1: de teljesen ciki azt mondani, hogy én ragaszkodom a számlához, de én is tapasztaltam már ilyet egyébként.
2: Én ahogy egyébként emberekkel beszélek, egyre inkább azt látom, hogy ez vállalkozók egy részétől egy taktika, mert
1: tudod,
2: nekik...
1: mind döbben te megbocsánat, hogy közvágok, amikor 20 vagy 25 éve először kint voltunk Olaszországban, és ilyen lakókocsiba laktunk, és elmentünk vásárolni a zöldségeshez, és én salátát csináltam, és kellett hozzá petrezselyem. A petrezselyemet, amit a kezébe adtam, azt lemérte, és leblokkolta. Ezen annyira megdöbbentem a kis magyar agyammal, fillérek volt, tehát ezt gondoltad, de hogy automatikusan és adta oda a blokkot.
2: Mondjuk ilyennel találkoztam Magyarországon is, de Olaszországban azt is tudni kell, hogy most azt hiszem egy kicsit enyhült, de a 2000-es években Olaszországban annyira szigorúan vették a nyugtaadást, hogy nem csak hogy az eladót, hanem a vevőt is büntetni lehetett, ha nem vette át a nyugtát. Tehát több esetben tapasztaltam kint létnél, hogy ott voltak, ahogy ők mondták, fináncok, és jöttek, és amennyiben nem tudtad felmutatni a vásárlás után a nyugtát, te ugyanúgy büntethető voltál, mint az az eladó, aki nem adta.
1: Milyen messze tartunk? Vagyunk mi még ettől körülbelül. Van még egy témánk, és el se engedlek addig, míg meg nem beszéljük, és egy kicsit azt gondolom, hogy a korábban megbeszéltekhez hasonló, tehát ez hallgató írta a facsipesz2025@gmail.com címre, és mindenképpen ezért ragaszkodnék hozzá, hogy megkapja a válaszát. Nem adták neki oda a számlát a munka végeztével, azt ígérték, hogy odaadta a pénzt, és azt ígérték, hogy mindjárt elküldik e-mailbe. Ilyen egyébként, csak ezt én mondom, gyakran előfordul, én például a kutyával voltam pont a múltkor, és nem kaptam számlát, mondták, mire hazérek, ott lesz e-mailbe, ott is volt. Tehát ezek korrektek, de a hallgató számára a számla soha nem jött meg, és kicsit sem elégedett a ugye az ellenszolgáltatással, és hiába próbálja utolérni őket, az ő számát letiltották. Hát ezek olyan esetek, amikor valószínűleg sok ember, én is a hajam tépném, mert jó hiszemű vagy, de ugyanakkor azt el kell fogadni, hogy e-mailbe küldenek számlát, ez nagyon gyakori.
2: Szerintem pont az e-mailben történő számlaküldés mutatja, hogy azok a kifogások, hogy ezt most nem tudom megcsinálni, ez légből kapott, és nem oké. Hiszen jelenleg egy számlázó program mobiltelefonon pont ugyanúgy elérhető, mint bármelyik számítógépről. Kézi számlát lényegében már a vállalkozások 1%-a alatt állít ki bárki is. Ne is foglalkozzunk ezzel, de hogyha meg kézi számlát állít ki, akkor meg legyen nála a kézi számla, és állítsa ki. Számtalan olyan esetben például gumicserét évek óta olyan szolgáltatást alkalmazunk, hogy kijönnek hozzánk. Ugye ez a hosszú sorbanállás időpontfoglás téli tavaszi gumicserénél eléggé agyibbasztó, ezért mi általában egy vállalkozót kiszoktunk hívni, aki több autónak párhuzamosan kicseréli a téli-nyári gumijait, és ott is úgy van, hogy mondják, hogy hogyan szeretnék fizetni, mondom, hogy mit tudom, készpénzzel, szóval jó, mindjárt hívom az irodát, és küldi a számlát. És úgy megy, hogy ott ül benn a gépjárműben, vagy kis buszban, vagy kis teherautóban, fölhívja a titkárnőt, elküldi, hogy ezek az adatok, legyen szíves, küldje el a számlát, átküldi a számlát, én pedig odaadom az összeget. De ez megoldható, hozzáteszem, ha lenne jogosultsága, akkor ő a kis buszban is ki tudna állítani mobiltelefonról a számlát. Tehát én ezért azt gondolom, hogy bár a jó hiszeműség és az egymás közötti régi kapcsolatok miatt benne van az, hogy én kifizetem és majd küldöd a számlát, de ismeretlen vállalkozónál, és megint ide térnék vissza, még nem használt ismeretlen vállalkozónál, ez azt gondolom főleg nagy összeg esetében ez egy könnyelműség.
1: Ilyenkor úgy lehet ebből kimászni, ugye, hogy azt mondom, hogy jaj, de nincs ám készpénz, ahogy átutalma, hogy megjön a számla.
2: Lehet természetesen.
1: De ez egy elegánsabb módja annak, igen, hogy nem hiszek neked, úgyhogy...
2: Így van, természetesen. Ahhoz lehet ragaszkodni, hogy alapvetően a fizetési készpénzforgalmi szabályok alapján a számlának és a pénz átadásának egy időben kell történnie.
1: De azt ugye senki nem kötheti ki, hogy csak készpénzbe fizethetsz. Illetve, ha ő kiköti, ez egy kétoldali egyességnek, igen, számít. Tehát én vagy azt mondom, hogy jó, vagy azt mondom, hogy nem. És ha nem engedi, hogy ne készpénzbe fizessek, akkor ott kell hagyni azt a vállalkozást?
2: Így van. Tehát ezek megint csak a szerződéskötés alapvető informatív elemei, tehát hogy úgy veszem igénybe azt a szolgáltatást, hogy tudom, hogy itt készpénzes fizetés van, vagy tudom, hogy itt, aha, csak elektronikus fizetés van. Gondolod-e, hogy meglepődtem, amikor pár éve Berlinbe kimentem, és ott konkrétan nem az a probléma, hogy nem tudok kártyával fizetni, hanem az a probléma, hogy nem tudok készpénzzel fizetni.
1: Jéti.
2: Tehát az üzletek, a múzeumok, a büfék jelentős része nem fogad el készpénzt. Vittem a jó kis eurómat, gondolván, hogy majd azzal ott bármit, és nem. Konkrétan kicsit gonosz leszek, de lényegében a török kisboltok azok, akik készpénzt elfogadnak, a többi nem igazán.
1: Tehát akkor visszaugorva erre a történetre, ilyenkor hova is mehet? Tehát először is írjon egy e-mailt.
2: Mindenképpen panasszal kell kezdenünk minden esetben. A jogszabályok is ma már úgy határozzák meg a konfliktuskezelést, hogy a panasszal kell kezdenünk, azzal dokumentáljuk, hogy megpróbáltuk. Mégiscsak az a korrekt, hogyha a vállalkozással próbáljuk meg a panaszt rendezni, és nem egyből hatósághoz fordulunk. Aha. Megpróbáljuk rendezni, ha nem kapunk rá választ, vagy hogyha elutasító választ kapunk, akkor ha klasszikus vitáról beszélünk, pénzt akarok vissza, kapok vissza, javítást akarok, új takarítást akarok, stb., akkor békéltető testület. Ha csupán az a problémám, hogy nem kaptam...
1: De ez most nem a takarítás.
2: Ezért mondom, hogy ha pusztán az a problémám, hogy nem kaptam számlát, akkor viszont hatóság. Elsősorban azt gondolom, a fogyasztóvédelmi hatóság köteles hasonlót kivizsgálni, de azért azt tudni kell, hogy a számlaadás, nyugtaadás ellenőrzésének a feladata az azért alapvetően az adóhatósághoz tartozik, akik szintén várnak bejelentést, ugyanakkor azt is lássuk be, hogy az ország összes nem kaptam számlát bejelentését nem fogják egyedileg kivizsgálni.
1: Jó, de hát azért itt jogosan érezhette magát a hallgató becsapva, hogy megnyugtatták, hogy majd küldik e-mailbe, aztán le is tiltották a telefonját. Szóval ezek hihetetlen, de sajnos...
2: Megnyugtatás nélkül is teljesen becsapva kellett, hogy érezze magát, mert hogyha fizetünk valamiért, akkor azért a számla jár. Tehát, hogy az nem egy olyan kérdés, hogy az egy valami előny, hogy én adom a számlát, hanem az ugye a jogszabályok alapján köteles formailag megfelelő nyugtát vagy számlát biztosítani. Itt, ha ez elmarad, ő jogszabályt sért, és nekünk kárt okoz.
1: Hát nem is kicsit.
6: Facsipesz.
1: És ahogy ígértem a műsor elején, egy elég lehetetlen történetről is fogunk foglalkozni, leginkább tanulságképpen. Ehhez pedig itt van már Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél.
7: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
1: Tehát ugye azt mondtam az elején, hogy mi van, ha én azt gondolom, már nincs tartozásom, a bank meg azt állítja, hogy van, még csak ha egy hónap is, kinek van igaza, mit lehet csinálni, hova lehet futni. Gondolom, hogy pénzügyi békértető előtt is volt már ilyen ügy, nem véletlenül beszélünk róla.
7: Igen, ahhoz, hogy a pénzügyi békértető testethez eljussunk, alap követelmény, az első lépcső, amit meg kell lépnünk, hogy először magánál a banknál jelezzük, vagy a pénzügyi szolgáltatónál a kifogásunkat. Ezt célszerű írásban megtenni, ha ezt telefonon tesszük, akkor jegyzőkönyvet tudunk, vagy visszahallgatását kérhetjük a szövegnek.
1: Igen.
7: És gyakorlatilag 30 napon belül egy részletesen megindokolt választ kell kapnunk. Pénzforgalmi, tehát bankkártyás, bankszámlát érintő ügyekbe 15 munkanap, amik meg kell kapjuk a választ. Hogyha elutasítják a kifogásunkat, ezt részletesen meg kell indokolni, el kell mondani, hogy milyen alapon. Ezután mehetünk a pénzügyi békéltető testülethez elszámolási, anyagi, polgári jogi jogvitával, illetve hogyha a pénzügyi tárgyú törvények megsértését látjuk, a Nemzeti Bankhoz is mehetünk, de ott anyagi elszámolási kielégítést azt nem fogunk kapni. Egy-két tipikus esetet hoztam, egy kis salátát abból, hogy milyen esetek lehetnek. Például, hogyha valakinek egy hosszadalmas, akár követeléskezelési, akár valami problémás tartozás a banknál, ilyen úgynevezett workout cégnél maradt, akkor fölmerülhet, hogy, és ezzel volt olyan fogyasztó, aki élt is, a pénzügyi békéltető testület előtt, azt mondta, hogy elévült már ez a tartozás.
1: És elévülhet egyáltalán?
7: Na, és innen jön igazából a csavar, ugyanis az elévülésnek, én szerintem egy korábbi adásban lehet, hogy erről a Siklósi Máté kolléga már
1: nem
7: valamennyire mesélt.
1: Nem a Siklósi Máté kolléga, hanem pont az itt ülő.
7: Igen, bocsánat.
1: Zentai András
7: kolléga mesélt.
0: Szerintem többször is beszélt.
7: Igen, tehát az a lényeg az elévülésnek, hogy valóban van ez a bizonyos bűvös 5 éves igen. határ, de ez azt jelenti, hogy egy 5 év után bíróság előtt nem tudja vitatni az intézmény a tartozást, de valójában egy tartozás az sohasem évül el, 5 év után sem. Tehát az mindig is megmarad, azonban bíróság előtt, vagy más fórum előtt.
1: De ez már... a behajthatatlan, hát nem?
7: Gyakorlatilag én nem prejudikálnék, hogy milyen eszközöket meg kint alkalmaz, de bíróság előtt, tehát nem tudja követelni, és itt is ez volt az egyességnek a lényege, hogy nem tudták ezt érvényesíteni. Mm. Tulajdonképpen itt állt meg a történet. A másik az egy hagyatéki, örökhagyási történet. A elhunyt hozzátartozó hagyatékához kapcsolódóan egy bank követelt hitelt is, és bár a Magyar Nemzeti Banknak ugye nem az a feladat, ami a pénzügyi tárgyú törvényeket, vagy a pénzügyi békéltető testületnek nem az a feladat, hogy egyéb törvényeket is értelmezzünk, de az ügyfél azt mondta, vagy az örökös, a hiteltartozást is megkapó ügyfél, hogy ő a hagyaték átadási végzésben erről nem értesült, erről a tartozásról.
1: Mert hogy a hagyaték átadási végzésben minden tételesen benne van, hogy mit kapok, és mi a kötelességem. Így nagyon leegyszerűsítve.
7: Így van, ezt akartam én is pont elmondani, és ez volt az egyik kifogása. A másik pedig az, hogy valójában az örökséget egy másik örökös családtagnak átadta, teljesen ingyen és bérmentve.
1: Tehát rajta nem akarják akkor... behajtani igen. a tartozást. Most
7: az a, tartozás. Az a helyzet, hogy sem a hagyaték átadási végzés hiánya, sem az, hogy ő átadta, ez nem mentesíti a hiteltartozás megfizetése alól, de ebben az esetben is happy end-el zárult a történet, mert azért a bank ezeket figyelembe vette, ezeket az érveket, tehát meg tudtak itt is valamiféle középútba egyezni az érintett...
1: Na, de ez elég nonsensz, hogy mindent átadtam, nincs benne, és egyszer csak derültékből a villámcsapás, hogy adós fizes.
7: Igen, igen, ez azért is érdekes, mert, és itt nagyon bizonytalan vagyok, mert még egyszer ebbe az öröklési hagyatéki jogba nem vagyunk annyira jártasak pénzügyi felügyeletként, de hogy lehet, hogy egy hagyatéki szakértőt kéne meghívni, de hogyha az egyik oldalról lemond,
1: akkor
7: a másik oldalt sem lehet behajtani, lehet, hogy ez is
1: de úgy tudom, hogy tartozásról nem lehet lemondani csak.
0: Mi sokszor írtunk erről a hovege.hu-n. Az én tudásom szerint, hogyha az ember unblock lemond az örökségről, igen. akkor a tartozás sem követelhető igen. rajta. Uh-huh. Illetve a tartozás csak olyan mértékben követelhető rajta, amennyi az örökség terhére teljesíthető.
1: Tehát ha 10 milliót örököltem, és 11
0: és
1: millió...
0: És 100 millió adósságot, igen? akkor az a fölötti rész nem követelhető rajta. És ha lemondok, akkor meg semmi nem követelhető rajtam. Én így ismerem ezeket a jogszabályokat.
7: Igen, én is így tudom. Én is
1: ehhez
7: így tudom.
1: Képest...
0: Valószínűleg valamilyen speciális esetről lehetett szó, hogy nem lemondott az örökségről,
1: hanem csak
0: átadta. Igen. És jogilag valószínűleg ez itt nem volt a legmegfelelőbb forgatókönyv. Tehát mi is a cikkeinkben, amikor ilyenekről írunk, azt írunk, hogy itt azért mindig nagyon fontos, hogy egy ügyvéddel, aki hagyatéki ügyekben jártas, egyeztessünk, mielőtt nyilatkozunk.
1: Igen, tényleg nem mindegy, hogy lemondok, vagy azt mondom, hogy én megkaptam, azt neked adom.
7: És ezért nagyon jó, hogy a pénzügyi békéltetőhöz vitte, mert ők tulajdonképpen kvázi akár volt peres bírók voltak, vagy közgazdászok, akik ezeknek utána tudnak nézni, aha, és itt már jobb hát lendülettel tudnak a másik féllel tárgyalni, mint ahogy amit az előbb hallottunk, az is tényleg megtörtént, nevezetesen, hogy az örökség összege nem fedezte volna a tartozást, és ennek ellenére az érintett pénzügyi intézmény követelte a hitel megfizetését, és azzal érvelt, hogyha az örökség ezt nem fedezi, akkor az ügyfél teljes vagyonával köteles ezért jót állni, és a pénzügyi békéltető testület tagjai voltak azok, akik,
1: azt mondták,
7: akik,
1: hogy nem,
7: akik
1: nem
7: rámutatták. Ezért is beszélünk arról, hogy ez úgy működik, mint egy bíróság, tehát csak sokkal gyorsabban, ingyenesebben, tehát maguk az érintett békéltetők tudnak utána nézni olyan jogszabályoknak. Az utolsó eset, amit hoztam ebbe a csokorba, hát ez egy nagyon, nagyon fura helyzet volt, mert a pénzügyi békéltetési eljárás zajlott, ugyanakkor fizetési meghagyással élt a követelés iránt, aha, ezzel párhuzamosan szolgáltató, és az a helyzet van, hogy a fizetési meghagyás független attól, hogy zajlik a békéltetési eljárás, az azonnal életbe lép, úgynevezett ellentmondással lehet élni, igen, akkor perré alakul. Itt a happy end az az lett, hogy úgynevezett méltányossági kérelemmel átalakult a történet, tehát az ügyfél már nem tudta azt üzleti lapon vagy számokkal bizonyítva mondani, hogy nincs tartozása, elindult ez az eljárás, de leültek a felek, és a méltányossági eljárás a pénzügyi békéltetőknél akkor is eredményre vezethet, ha az ügyfélnek már abszolút nincs igaza, de valamilyen oknál fogva úgy gondolja a bank, hogy méltányossági alapon elengedi a tartozás egészét vagy részét, itt is ez történt.
1: Gyakorlatilag akkor ez egy bankkal szemben volt.
7: Így van, ugye? Így van. Ez a tartozás, de le tudtak ülni a felek, aha, és nem a hagyományos békéltetés, hanem a méltányossági eljárás keretében zárult az ügyfél tehát számára kedvezőben.
1: Ha jól értem, akkor a pénzügyi békéltető akkor is tud segíteni, amikor már egészen más fele megy el a történet, meg talán akkor mediálni is tud.
7: Gyakorlatilag erről szól a történet mindegyik esetben, tehát aha, mediációról van szó, leülnek és megpróbál a pénzügyi békéltető egyességre juttatni a feleket, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akkor van ügydöntő szerepe, ha ez nem sikerül, úgynevezett ajánlást vagy kötelezést is adhat ki, ugye 2 millió forint összegig maga is dönthet az ügyről, de ha már minden ügyfél érve elfogyott, semmilyen racionális érv nem lehet, ami mindent megcáfolt a bank, akkor méltányossági eljárásban még mindig lehet arra hivatkozni, hogy valóban elfogytak az érveim, méltányossági alapon kérem nek a tartozásnak részbeni vagy egészben elengedését.
1: Hát ebből is az következik, hogy azért vannak olyan szituációk, amikor nagyon érdemes a pénzügyi békéltetőz, meg a más ügyekben a sima, én így mondom, az általános békéltető testületekhez fordulni. Köszönöm szépen nektek, neked is, hogy így besegítettél, és hogy itt maradtál, mert hogy ennyi időnk volt a mai műsorban. Továbbra is arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha van panaszuk, észrevételük, kérdésük, akkor küldjenek nekünk e-mailt facipes2025@gmail.com. Ide várjuk az e-mailjeiket, de nem ígérem, hogy egy hét alatt megoldjuk, úgyhogy szép sorjában azért ülnek itt a szakértők többek között a tájékoztatáson kívül, hogy segítsenek önöknek. Tehát ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bicó Tomi volt ismét segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást a jövő héten ugyanebben az időben egy új műsorral várjuk önöket. Legyen szép napjuk!
4: Hobby Rádió. Rádió.
6: Műsorajánló.
4: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
8: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel, és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejéket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután

0: izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 18-án az Ilona nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése nap, valamint hold. A görög eredetű név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén. Becézése: Ilib, Ilike, Ilunka, Ica, Icácska, Icu, Icus, Illus, Illuska, Lona, Lonácska, Lonci, Inci, Ila, Ilácska, valamint Lonka. A név jeles viselői: Bence Ilona színésznő, Horváth Ilona szakácskönyvíró, Kálai Ilona kis Ilona színésznők, Medvecki Ilona táncosnő, valamint Díva, Staller Ilona, azaz Csicsolina pornószínésznő, olaszországi politikus, Tokodi Ilona operaénekesnő, Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferenc édesanyja, valamint ön, kedves Ilona. Augusztus 18-án köszöntjük még az Agenor, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, Ila, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Jelena, Rajnald, valamint Ronald nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Kergesen.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 18-án üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1227-tel kezdünk, augusztus 18-án meghalt a rettege Genghis Khan, mongol vezető. 1830-al folytatjuk, augusztus 18-án a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nagybátyja első Ferdinánd lemondatása után 1848. decemberében került a trónra, uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Ugorjunk előre 20 évet, 1850. augusztus 18-án halt meg Honoré de Balzac, francia író. Leghíresebb alkotása az Elveszett illúziók. 1868-al folytatjuk, augusztus 18-án Pierre Janson felfedezte a héliumot, a Földön akkor még ismeretlen elemet, a nap színképében, valamint elkészítette az első napszínképatlaszt. Ugorjunk a 20. századra, 1926. augusztus 18-án magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 3 évet lépünk előre, 1929. augusztus 18-án Rába Tamásiban megszületett horvát teri színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Szott és Kossuth díjas érdemes művész. Folytassuk 1933-mal, augusztus 18-án megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező. Egyik leghíresebb filmje a Zongorista. Ugorjunk 1952-re, augusztus 18-án született Patrick Swayze színész, leghíresebb filmje a Dirty Dancing. 1961-jel folytatjuk, augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 18-án halt meg Déri Tibor, író. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet. A Tesszalonikai gyülekezethez írt második levél harmadik részéből.
1: Nem mindenki a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

0: 2026. augusztus 18-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 23-tól 30. vers. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők. Elmélkedés. A gazdag ifjú távozása után Jézus meglepő kijelentést tesz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. A tanítványok megdöbbennek, mert a gazdagságot sokan Isten áldásának tekintették. Ha még a jó, erkölcsös emberek is nehezen jutnak a mennybe, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus válasza kulcsfontosságú. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezen a ponton el kell engednünk az érdemek logikáját. Isten országa nem a teljesítmény, nem a kifogástalan erkölcsi jutalma, hanem ajándék, kegyelem, amelyet Isten ad, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit sem tennünk. Ha mindent megteszünk, amit Isten kér tőlünk, akkor is tekintsük ajándéknak az üdvösséget. Az üdvösség nem a legjobban teljesítők versenye, hanem azok ajándéka, akik alázattal elfogadják saját szegénységüket és elismerik, rászorulnak Isten irgalmára. Ebben a tanításban felszabadító erő rejlik. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, mert az már most felénk árad. Nem kell megfelelnem elvárásoknak, hanem válaszolnom kell a hívásra. Ha kész vagyok megosztani azt, amim van, elengedni, amit birtokolni akarnék, akkor már nyitott szívvel állok Jézus előtt, és ő soha nem marad adósa annak, aki engedelmesen követi. Uram Jézus Krisztus, te tudod, hogy mennyi mindenhez ragaszkodom, amit nehezen engedek el. Biztonsághoz, elismeréshez, a saját terveimhez. Nyisd meg a szívemet a te kegyelmed befogadására. Segíts, hogy ne félelemmel, hanem bizalommal kövesselek, tudva, hogy nálad minden lehetséges. Taníts bízni abban, hogy amit érted elengedek, azt te százszorosan visszaadod. Nem mindig úgy, ahogy várom, de mindig úgy, ahogy a lelkemnek a legjobb. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap egy hatalmas fúziós reaktor? A nap belsejében másodpercenként több 100 millió tonna anyag alakul át, miközben óriási mennyiségű energia keletkezik. A nap egyetlen óra alatt annyi energiát sugároz a Földre, ami az emberiség 4 évi összes energia szükségletét fedezné. A földi élet legfontosabb alapfeltétele ez a sugárzás, amelyet elsősorban a növényzet képes hasznosítani. Ez érleli a búzát, a szőlőt, ezért szítják szirmaikat a virágok. A napban a jelenlegi atomreaktorokkal ellentétben nem maghasadás, hanem magfúzió az energiatermelő reakció. A fúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy tejfölös szarvas szeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő. Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvas combot felszeleteljük. Klofolóval kiverjük, és szalonnával, spékelőtű segítségével megtűzdeljük. Ha nincsen spékelőtünk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat, és azzal is bedugdoshatjuk a szarvas szeleteket. Megsózzuk, megborsozzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután zsírjában kevés lisztet világosra pirítjuk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tölt borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvas szeletekre. Fedővel betakarva mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vékony metéltre julienre vágjuk, és kb. Egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvas szeletek megpuhult, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkáskanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metélt zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük mártással, és megszűrjük egy csipetnyi vágott petrezselyet. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Happy Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Happy Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról,

Medvár megyei Galgagut a Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrádvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akarmányozására is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.